0: úgysem felelnél.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

az igazi hős, benned is benned. Hey, hey, Dennis MC.

0: Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: Volt egy álmom, egy szörnyű látomás.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor...

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Prejudice. Wrote a song about it. Like to hear it? Here you go. Freedom.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Dr. Béres.
2: My name is Victor, you can take

0: más beléd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
2: Módosul a gyártói garancia. Nincs bűncselekmény az aranykonvoj ügyében. BV-s dolgozók gyerekeit táboroztatják. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Új informatikai eszköz bevezetését vállalja a kormány. Az intézkedés az uniós pénzek hazahozatalához szükséges feltétel, támogatva ezzel az átláthatóbb felhasználást. Egyebek mellett erről is szólt a kormány szóvivői tájékoztató. Elhangzott még, a kabinet átülteti a magyar jogba a javításhoz való jog uniós szabályait. Ez a gyártókat arra sarkalja, hogy garancián túl is biztosítsák a termékek javításának lehetőségét. A kormány több mint 50 civil szervezettel történt egyeztetése után döntött az Agrárkamara működésének átalakításáról, emellett arról, hogy a lakossági távhőárak fenntartásához csak nem 26 milliárd forintot tesz az állam a távhőkasszába. Felfüggesztette a nyomozást a NAV az ukrán pénzszállítóval összefüggésben, ezzel lényegében lezárta azt. Az eddigi eredmények alapján nem nyert megerősítést a bűncselekmény elkövetése, de az ügy végleges befejezéséhez szükséges az osztrák nyomozóhatóság válasza. Az adóhatóság, az alkotmányvédelmi hivatal jelzése és a legfőbb ügyészség kijelölése alapján pénzmosás gyanúja miatt indított nyomozást. Július 1-től életbe lépett az a vámszabály, amely szerint a 150 euró alatti unión kívülről érkező küldemények után tételenként 3 eurós vámot kell fizetni. A változás bevezetése a Nemzeti Adó és Vámhivatal tájékoztatása szerint nem okozott problémát. A piaci szereplők és a logisztikai szolgáltatók időben felkészültek. Tudtuk meg Linz Mayer Szilviától, a NAV kommunikációs főosztályának vezetőjétől.
3: A 3 eurós vámot tételsoronként kell fizetni, de a jó hír az, hogy ezt nem a vásárlónak kell megfizetnie, annyit fizet, amit a honlapon a kereskedő oldalán lát.
2: Országszerte több mint 5000 gyereket táboroztat a büntetés végrehajtás. Központilag szervezett és helyi kezdeményezések útján kínál ingyenes lehetőséget a BV-ben dolgozók csemetéinek, ott alvós vagy napközis elhelyezésére. Csak nem 600-an érkeznek a turnusokba, amelyek nem csak a szünidő hasznos eltöltését szolgálják, hanem fontos közösségépítő és állomány megtartó szerepet is betöltenek. Sok napsütésre számíthatunk, ugyanakkor felhők is képződnek. A szél újból megélénkül, olykor megerősödik, 29 fok körül várható a csúcs hőmérséklet. Holnap folytatódik a derűs idő, számottevő csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy kisebb zápor északkeleten és nyugaton alakulhat ki, élénk marad a légmozgás. Napközben 26 és 34 fok közötti csúcsértékekre van kilátás. A hét utolsó napján 32 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Hülye, de ha jó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék a kirakó.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. július 10-e reggel 6 óra van. Ez a Pécsbook, a 101.7 Best FM-en.
0: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101.7 Best FM. Pécsbook.
1: Ivóvíz hálózatfejlesztési munkák kezdődnek Pécsett. Drogkereskedőket fogtak el Pécs határában. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Ivóvíz hálózatfelújítás indul hétfőn Pécsett. A Tettye Forrásház ZRT munkatársai távvezetéki kapcsolatot építenek ki az Északmegyerdűlő, Siklósi út, Táncsics Mihály utca alatti hálózatok összekötésével. Így rendkívüli helyzetekben is biztosítható lesz Kertváros ivóvíz ellátása. A munkák miatt hétfőtől több hétre lezárják a Siklósi út, Táncsics Mihály utcára vezető lehajtósávját és a Jegenyés utcai északi kijáratot, így az Zsák utcává válik. A munka várhatóan augusztus végére fejeződik be. A Népegészségügyi Központ tájékoztatása szerint a múlt héten országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben. A mérések szerint valamennyi helyszínen az alacsony tartományban volt a koncentráció. A központ tájékoztatása szerint a szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése a következő időszakban. Véget ért a felsőoktatási felvételi ügyintézési időszaka, de nem mindenki számára. Azok, akik idén szereztek végzettséget külföldön, július 15-ig még fel tudják tölteni eredményeiket a felvé oldalára. Azok pedig, akik ebben az évben Romániában szereztek érettségi vizsgát, július 16-áig tehetik ezt meg. A ponthatárok kihirdetését július 23-án tartják. Ezen a délutánon és estén újra nagyszabású pontot partival várja a felvételizőket a Pécsi Tudományegyetem, Pécsett a Széchenyi téren. A Mecsek kommandó tagjai július 2-án nem sokkal éjfél előtt feltartóztattak egy autót Pécs határában. A gyanú szerint ugyanis a járműben utazók kábítószert vásároltak, azért, hogy azt később Baranyában értékesítsék. A jármű átvizsgálásakor az autóban elrejtve 200 g kábítószer gyanús anyagot találtak, az egyik utasnál pedig nagy összegű készpénz is volt. A jármű 3 utasát előállították, egyikük egy 29 éves mohácsi férfi, aki ellen 48 körözés volt érvényben. Ellene és társai ellen egy 38 éves pécsi és egy 25 éves bicsérdi férfi ellen a mohácsi rendőrkapitányság indított eljárást. Pénteken kezdődnek az idei Villányi Rozé Fesztivál programjai. A MÁV ezen a hétvégén hosszabb szerelvényeket és éjjeli mentesítő vonatot is indít Villány irányába. A MÁV Inform tájékoztatása szerint pénteken és szombaton is a szokásosnál több kocsiból álló szerelvényeket közlekedtett Pécs és Villány között, és az utasforgalomtól függően többletbuszjáratokat is indítanak Siklósról Villány felé. Szombaton a buszközlekedésben is lesznek változások. Délelőtt és kora estétől Villányban a rendezvény miatt a buszok módosított rend szerint közlekednek. Időközi önkormányzati választást tartanak augusztus 16-án Mohácson, a volt Felszabadulás lakótelep és lakópark választókerületében. A voksolásra azért van szükség, mert a korábbi önkormányzati képviselő Rózsahegyi Áron áprilisban országgyűlési képviselői mandátumot szerzett, így Mohácsi megbízatása megszűnt. Azok, akik jelöltként indulni kívánnak az augusztusi voksoláson, július 13-áig jelenthetik be ezt a szándékukat. A részletes információk a Nemzeti Választási Iroda honlapján érhetőek el. Tovább folytatódik Komlón a kökönyös bevezető lépcsősor felújítása. Az első szakasz a Juhász Gyula utcáig már elkészült. A munka innen folytatódhat a Nagy László utca felé, a versenyképes járások program támogatásával. A napokban helyszíni bejárást tartottak a területen a meghívott vállalkozókkal. Az általuk adott árajánlatok és költségek ismeretében döntenek majd arról, pontosan mekkora szakasz újulhat meg ebben az ütemben. A kivitelezőknek péntekig kell benyújtaniuk ajánlataikat, melyeket már a jövő héten elbírálhatnak. 11. alkalommal rendezik meg a Bőkösz Fesztivált az Ormánság településein. Az összművészeti rendezvény augusztus 13-a és 20-a között kínál majd programokat Kémesen, Szaporcán, Tésenfán és Drávacsehiben. A fesztivál honlapjának tanúsága szerint idén is koncertek, színházi előadások, néptánc, beszélgetések és kiállítások várják a látogatókat. A fellépők között pedig ott lesz a Budapest Jazz Orchestra, Csík János és a Mezzo, illetve érkezik Iza Trotta, olasz zongoraművész is. A részletes programok már böngészhetőek a Bőkösz Fesztivál hivatalos oldalán. Tűz volt egy sombereki mezőgazdasági telephelyen csütörtökre virradóra. A lángok két egyenként csaknem 1000 négyzetméteres szalmattárolót érintettek, amelyek teljes terjedelmükben égtek. A tüzet a mohácsi, vémindi és szekszárdi tűzoltók oltották, miközben a még épp bálákat is óvták a lángoktól. A tűzeset során személyi sérülés nem történt, és állatok sem voltak érintettek a tűzben. Az autók szerelmeseit várják hétvégén a Baligeten. Július 11-én autós találkozót tartanak a településen, adta hírül a község önkormányzata. A honlapon szereplő információk szerint már reggel 8 órakor kinyitják kapuikat az érkezők előtt, majd délelőtt kipufogó hangnyomás, zenei decibelmérés és autóhúzás várja az érdeklődőket. Délután pedig jön az Abaligeti hajsza és számos egyéb program. A nap este 8 órától retro partival zárul. Újabb edzőmeccset játszott szerdán a PMFC. Az MB3-ban szereplő labdarúgó csapat ezúttal a Videoton Fehérvár vendége volt a sóstói edzőközpontban, és 1-0-ás győzelmet aratott. A pécsiek egyetlen találatát Kóródi szerezte a meccs 36. percében. A nyári felkészülés folytatódik, szombaton újabb mérkőzés jön, ezúttal a horvát másodosztályban szereplő Bielobrodo ellen a PMFC stadionban. Két edzőmeccset is játszott szerdán a HR Rend Kozár Misleny. A délelőtti találkozón a Szent Lőrinc vendége volt az MB2-es labdarúgó csapat. A találkozó 2-0-ás Kozár Misleny győzelemmel zárult. Délután a Peac ellen lépett pályára a csapat Pécsváradon. A gólban gazdag találkozón 4-2-re győzte le ellenfelét a HR Rend Kozár Misleny. A következő felkészülési mérkőzésre szombaton kerül sor a Paks otthonában. Sérülése után visszatért a pályára Juhász Dorka. A pécsi nevelésű kosárlabdázó szerdán a Minnesota Lynx Connecticut Sun otthonában lépett pályára az észak-amerikai női ligában. A meccsen a Minnesota 86-80 arányban győzte le ellenfelét, Juhász 12 ponttal járult hozzá a győzelemhez. A Minnesota sikerében a nyugati főcsoport első helyére ugrott, 16 győzelemmel és 6 vereséggel. Ez volt a Pitchbook, a 101.7 Best FM-en.
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Coolio, és elszámoltunk vele négyig a 1, 2, 3, 4, szép reggelt kívánok mindenkinek. Hamarosan jövök majd a mai nap érdekességeivel, és a mai nap témáival is természetesen. A legjobb zenéket hozom viszont addig. Itt lesz velem a Backstreet Boys csapata a Larger Than Life-al, most viszont Bruno Marsék jönnek, és ez a Nothing On You itt a Besten. Beautiful.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, a Backstreet Boys csapatával ébredhettünk, ez volt a Larger Than Life. Szép reggelt kívánok mindenkinek, a névnaposok az Amháliák, Isten értesse az ünnepelteket. 64 éve meg ezen a napon lőtték fel az első távközlési műholdat Amerikában, a Telestart 1-et, így létrejött a televíziós közvetítés az USA és Nagy-Britannia között. És hamarosan érkezem majd a mai reggel témáival, viszont most egy rövid szünetet tartunk, utána pedig Robbie Williams énekel majd a hírek után, szól majd az Angels. And through

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Drogkereskedőket fogtak el Pécs határában. Ma is 30 fok alatt marad a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. A Mecsek kommandó tagjai július 2-án nem sokkal éjfél előtt feltartóztattak egy autót Pécs határában. A gyanú szerint ugyanis a járműben utazók kábítószert vásároltak, azért, hogy azt később Baranyában értékesítsék. A jármű átvizsgálásakor az autóban elrejtve 200 g kábítószer gyanús anyagot találtak, az egyik utasnál pedig nagy összegű készpénz is volt. A jármű 3 utasát előállították, egyikük egy 29 éves mohácsi férfi, aki ellen 48 körözés volt érvényben. Ellene és társai ellen egy 38 éves pécsi és egy 25 éves bicsérdi férfi ellen a mohácsi rendőrkapitányság indított eljárást. Tűz volt egy sombereki mezőgazdasági telephelyen csütörtökre virradóra. A lángok két egyenként csaknem 1000 négyzetméteres szalmatárolót érintettek, amelyek teljes terjedelmükben égtek. A tüzet a mohácsi, vémindi és szekszárdi tűzoltók oltották, miközben a még épp bálákat is óvták a lángoktól. A tűzeset során személyi sérülés nem történt, és állatok sem voltak érintettek a tűzben. Pénteken kezdődnek az idei Villányi Rozé Fesztivál programjai. A MÁV ezen a hétvégén hosszabb szerelvényeket és éjjeli mentesítő vonatot is indít Villány irányába. A MÁV Inform tájékoztatása szerint pénteken és szombaton is a szokásosnál több kocsiból álló szerelvényeket közlekedtett Pécs és Villány között, és az utasforgalomtól függően többletbuszjáratokat is indítanak Siklósról Villány felé. Szombaton a buszközlekedésben is lesznek változások. Délelőtt és kora estétől Villányban a rendezvény miatt a buszok módosított rend szerint közlekednek.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Pécsett a Zsolnai utca egy szakaszán közműépítés miatt a közlekedők sávlezárásra számíthatnak. Több helyszínen is gázhálózati munkákat végeznek a városban. Az Aténai úton szintén sávlezárás lassítja a forgalmat. A Péter utca egy szakaszán, illetve a Megye utcában teljes útzár érvényes. Csőtörés után javítják a burkolatot a Tettye utca egy szakaszán. A helyszínen naponta reggel 8 és délután 4 óra között szintén teljes útzár van érvényben. Ma sok napsütés várható, bár egy kevés gomoly felhő megjelenik az égen, számottevő csapadék nem érkezik velük. Többfelé élénk, helyenként erős lehet az északnyugati szél, a hőmérséklet maximuma ma is 30 fok alatt marad.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Olá Ibolya és a Baby. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Ígértem, hogy hozom a mai reggel témáit, hát már mondom is, 7 óra után Janet Jacksonnal foglalkozunk, aki az Egyesült Királyságba tér vissza egyetlen egy koncert erejéig ezen a nyáron, úgyhogy hozom erről a részleteket. Aztán 8 óra után jön Morgan Freeman, és nem filmezéssel kapcsolatos hír jön, hanem most zenei project managerként érkezik, ugyanis most fejébe vette, hogy a régi klasszikus blues-t összegyúrja a szimfonikus hangzással. Jönnek a részletek, és mögül 9 órakor a sportrovatban a mai napon egy kis színes hír jön. Jön 2 csávó, akinek az a lényeg, hogy végignézzék az összes VB meccset, és ezért bizony hatalmas nagy pénzt kapnak, úgyhogy majd jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék. Ebben az órában van még bőven hátra időnk, úgyhogy még biztos, hogy itt lesz velem a Black Eyed Peas csapata a Pump It Up-pal, na meg most a 90-es évek felejthetetlen slágerei közül hozom Moni Love sikerét. Ez az It's a Shame, itt a Best Time.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, utána pedig érkezik a nap első témája. Janet Jacksonnal foglalkozunk, aki most egyetlen egy koncerte erejéig tér vissza a színpadra, méghozzá az Egyesült Királyságba. Jönnek a részletek, na meg a legjobb zenéket is bekészítettem már a következő órába. 7 óra után a hangulatfelelősök között ott lesz Lisa Stanfield, és a The Real Thing-et hozza ide a Bestre.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 101.7 Best FM. 101.7 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Ivóvízhálózati munkák kezdődnek hétfőn Pécsett. Napos, helyenként gomoly felhős időnk lesz ma. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Ivóvízhálózat felújítás indul hétfőn Pécsett. A Tettye Forrásház ZRT munkatársai távvezetéki kapcsolatot építenek ki az Északmegyerdűlő, Siklósi út, Táncsics Mihály utca alatti hálózatok összekötésével. Így rendkívüli helyzetekben is biztosítható lesz kertváros ivóvíz ellátása. A munkák miatt hétfőtől több hétre lezárják a Siklósi út, Táncsics Mihály utcára vezető lehajtósávját és a Jegenyés utcai északi kijáratot, így az Zsák utcává válik. A munka várhatóan augusztus végére fejeződik be. Tovább folytatódik Komlón a Kökönyös bevezető lépcsősor felújítása. Az első szakasz a Juhász Gyula utcáig már elkészült. A munka innen folytatódhat a Nagy László utca felé, a versenyképes járások program támogatásával. A napokban helyszíni bejárást tartottak a területen a meghívott vállalkozókkal. Az általuk adott árajánlatok és költségek ismeretében döntenek majd arról, pontosan mekkora szakasz újulhat meg ebben az ütemben. A kivitelezőknek péntekig kell benyújtaniuk ajánlataikat, melyeket már a jövő héten elbírálhatnak. Két edzőmeccset is játszott szerdán a HL Rend Kozár Misleny. A délelőtti találkozón a Szent Lőrinc vendége volt az MB2-es labdarúgó csapat. A találkozó 2-0-ás Kozár Mislenyi győzelemmel zárult. Délután a Peac ellen lépett pályára a csapat Pécsváradon. A gólban gazdag találkozón 4-2-re győzte le ellenfelét a HL Rend Kozár Misleny. A következő felkészülési mérkőzésre szombaton kerül sor a Paks otthonában.
0: A Best FM navigáció támogatója a Bettó Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
1: Pécsett a Zsolnai utca egy szakaszán közműépítés miatt a közlekedők sávlezárásra számíthatnak. Több helyszínen is gázhálózati munkákat végeznek a városban. Az Aténai úton szintén sávlezárás lassítja a forgalmat. A Péter utca egy szakaszán, illetve a Megye utcában teljes útzár érvényes. Csőtörés után javítják a burkolatot a Tettye utca egy szakaszán. A helyszínen naponta reggel 8 és délután 4 óra között szintén teljes útzár van érvényben. A meteorológusok előrejelzései szerint ma sok napsütés várható, bár egy kevés gomoly felhő megjelenik az égen, számottevő csapadék nem érkezik velük. Többfelé élénk, helyenként erős lehet az északnyugati szél, a hőmérséklet maximuma ma is 30 fok alatt marad.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Egyetlen egy koncert erejéig tér vissza az Egyesült Királyságba. Janet Jackson, jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem, így július 10-én pénteken. Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 7 óra. A hangulat felelősök között itt lesz velem Eros Ramazzotti, Lisa Stanfield is énekel, a kezdés pedig Ricky Martiné, ez a She Bangs. Jó ébredést kívánok mindenkinek.
0: Best FM,

Best FM a legjobb zenék. Egyetlen egy koncert erejéig tér vissza Janet Jackson az Egyesült Királyságba a színpadra. Májusban ünnepelte egyébként a Poppikon a 60. születésnapját, és bejelentette egyetlen brit fellépését, ami augusztus 19-én lesz, méghozzá egy királyi birtokon. Ez egyébként egy fesztivál, és kiemelt vendégek is lesznek majd Janet Jackson mellett, mint például a Soul to Soul. Ez is teljessé teszi, hogy a hip-hop és a soul dallamokról fog szólni ez az egész. Dupla az ünnep.

Ugyanis az énekesnő a kerek születésnapja mellett azt is megünnepli, hogy a Rhythm Nation című albuma idén bekerült a Grammy Hall of Fame gyűjteményben. És amellett nem menjünk el, hogy ezt a birtokon lévő fesztivált még nagyon nagy világsztárok színesítik majd az utána lévő napokban. Lionel Richie, Ricky Martin és Eric Clapton is színpadra fog majd lépni ezen a történelmi helyszínen, tehát Janet Jackson mellett. Nagyon kíváncsi leszek és várom majd a felvételeket, hogy meghallgathassuk az énekesnőnek a hangját, és hát egy biztos, hogy a soul és hip-hop műfajban zseniálisat alkotott Janet Jackson. A legjobb zenék pedig szólnak az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Eros Ramazzotti, a folytatás viszont Edwin Collins-é. Ez a Girl Like You most itt a Westen.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Geszti Péter és Péterfi Bori közöse. A Beléd szerettem, ez van. Július 10-e van, péntek végre, úgyhogy az utolsó munkanapot pörgetjük, mielőtt jön a hétvége, úgyhogy nem sokára lazulhatunk, de hát még csak most álltunk neki ennek a napnak, és a névnaposok a mai napon az Amáliák, Isten értesse őket. 64 évvel ezelőtt ezen a napon fellőtték az első amerikai távközlési műholdat, és ennek köszönhetően jött létre USA és Nagy-Britannia között az első tévéadás, tévéközvetítés. A legjobb zenékkel pedig folytatom majd hamarosan. A Flip the Script érkezik még hozzá, a Throw Your Hands in the Air-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Idén is megrendezik a Bükös Fesztivált az Ormánságban. 30 fok alatt marad ma is a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. 11. alkalommal rendezik meg a Bükös Fesztivált az Ormánság településein. Az összművészeti rendezvény augusztus 13-a és 20-a között kínál majd programokat Kémesen, Szaporcán, Tésenfán és Drávacsehiben. A fesztivál honlapjának tanúsága szerint idén is koncertek, színházi előadások, néptánc, beszélgetések és kiállítások várják a látogatókat. A fellépők között pedig ott lesz a Budapest Jazz Orchestra, Csík János és a Mezzo, illetve érkezik Iza Trotta, olasz zongoraművész is. A részletes programok már böngészhetőek a Bükös Fesztivál hivatalos oldalán. 20. alkalommal rendezik meg a hagyományos aratónapot Mohácson. A rendezvény július 11-én szombaton várja az érdeklődőket. A gyülekező délelőtt 9:30 kezdődik a Gőzhajó utcában, a Mohácsi Polgárok olvasókörének székházánál, majd indul a gyalogos és lovaskocsis felvonulás a városban. Ezt követően a menet indul a Búzaföldre, ahol a résztvevők bemutatják a hagyományos kézi aratást. Délután a székháznál kultúrműsor lesz látható, a gyerekeket játékokkal várják, az asztaltársaságok számára pedig főzési lehetőséget is biztosítanak. Itt kerül sor a rajzpályázat eredményhirdetésére, a napot pedig aratóbál zárja. Újabb edzőmeccset játszott szerdán a PMFC. Az MB3-ban szereplő labdarúgó csapat ezúttal a Videoton Fehérvár vendége volt a sóstói edzőközpontban, és 1-0-ás győzelmet aratott. A pécsiek egyetlen találatát Kóródi szerezte a meccs 36. percében. A nyári felkészülés folytatódik, szombaton újabb mérkőzés jön, ezúttal a horvát másodosztályban szereplő Bielobrodo ellen a PMFC stadionban. Pécsett a Zsolnai utca egy szakaszán közműépítés miatt a közlekedők sávlezárásra számíthatnak. Több helyszínen is gázhálózati munkákat végeznek a városban. Az Aténai úton szintén sávlezárás lassítja a forgalmat. A Péter utca egy szakaszán, illetve a Megye utcában teljes útzár érvényes. Csőtörés után javítják a burkolatot a Tettye utca egy szakaszán. A helyszínen naponta reggel 8 és délután 4 óra között szintén teljes útzár van érvényben. Ma sok napsütés várható, bár egy kevés gomoly felhő megjelenik az égen, számottevő csapadék nem érkezik velük. Többfelé élénk, helyenként erős lehet az északnyugati szél, a hőmérséklet maximuma ma is 30 fok alatt marad.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Flip the script is in the house, yeah. Flip the script.

Best FM a legjobb zenék. Ez volt Sean Paul és Sasha közöse, az I'm Still in Love, és hamarosan érkezek majd a második témánkkal. 8 óra után Morgan Freeman érkezik, és most nem filmes projektben, meg nem színészként tevékenykedik, hanem bizony zenei project managerként, és kitalálta azt, hogy összegyúrja a szimfonikus hangzást a klasszikus blues hangzással. Hát Morgan Freeman érdekes, hogy ezt a szerepet magára vállalta, a következő órában kiderülnek a részletek, bizony addig még van időnk, úgyhogy zenélünk. Méghozzá Beyoncé is itt lesz a Halo-val, a folytatás pedig Donna Lewis-é, ez az I Love You Always Forever itt a Best-en.

0: hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 8 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig érkezik Morgan Freeman még hozzá, most nem a filmes részlegével, hanem egy új projekttel, ugyanis most zenei project manager lesz, méghozzá nagyon érdekes dologba vágta a fejszéjét, a részletek jönnek hamarosan, na meg a legjobb zenék is az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem az Alcazar, a This Is The World We Live In-nel kezdünk majd a hírek után.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők, a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
5: 8. Dunamenti Hal Fesztivál július 17-től 19-ig Mohácson. Lesz itt halpont finom halételekkel, halételkóstoló tűzijáték, óriás akvárium, sörpong bajnokság, gyereksarok utcabál, 500 fős sváb felvonulás. Itt lesz a Sweb zenekar és a Juhé Ausztirol is Ausztriából. Részletes program az esemény Facebook oldalán.
6: Programajánló a Best FM-en. Villányi Rozé Fesztivál július 10-én és 11-én. Ott lesz Bány Alex a Schleppel, fellép a BSV és a Geng, csak úgy, mint Regán Lili és Lótfi Begi. Bővebb információ és jegyek villany.hu. A Pécsi Nyári Színház keretében július 11-én délután 5 órakor a Bóbita Báb Színház szabadtéri színpadán fellép a Szegedi Kövér Béla Báb Színház a Rózsa Sándor Tréfája című előadással. Bővebb információ pécsinyáriszínház.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
7: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik, de nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hóra látogató központban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas, titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszepti Hóra látogató központban.
6: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
3: Ez a 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklámot hallottak.
0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
8: Ivóvízhálózati munkák kezdődnek hétfőn Pécsett. Napos, helyenként gomoly felhős időnk lesz ma. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Ivóvízhálózat felújítás indul hétfőn Pécsett. A Tettye Forrásház ZRT munkatársai távvezetéki kapcsolatot építenek ki az Északmegyerdűlő, Siklósi út, Táncsics Mihály utca alatti hálózatok összekötésével. Így rendkívüli helyzetekben is biztosítható lesz Kertváros ivóvíz ellátása. A munkák miatt hétfőtől több hétre lezárják a Siklósi út, Táncsics Mihály utcára vezető lehajtósávját és a Jegenyés utcai északi kijáratot, így az Zsák utcává válik. A munka várhatóan augusztus végére fejeződik be. Véget ért a felsőoktatási felvételi ügyintézési időszaka, de nem mindenki számára. Azok, akik idén szereztek végzettséget külföldön, július 15-ig még fel tudják tölteni eredményeiket a felvi oldalára. Azok pedig, akik ebben az évben Romániában szereztek érettségi vizsgát, július 16-ig tehetik ezt meg. A ponthatárok kihirdetését július 23-án tartják. Ezen a délutánon és estén újra nagyszabású pontott partival várja a felvételizőket a Pécsi Tudományegyetem. Pécsett a Széchenyi téren. Sérülése után visszatért a pályára Juhász Dorka. A pécsi nevelésű kosárlabdázó szerdán a Minnesota Lynx Connecticut Sun otthonában lépett pályára az Észak-amerikai női ligában. A meccsen a Minnesota 86-80 arányban győzte le ellenfelét, Juhász 12 ponttal járult hozzá a győzelemhez. A Minnesota sikerével a nyugati főcsoport első helyére ugrott, 16 győzelemmel és 6 vereséggel.
2: A Best FM navigáció támogatója a Bettó Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
8: Pécsett a Zsolnai utca egy szakaszán közműépítés miatt a közlekedők sávlezárásra számíthatnak. Több helyszínen is gázhálózati munkákat végeznek a városban. Az Aténai úton szintén sávlezárás lassítja a forgalmat. A Péter utca egy szakaszán, illetve a Megye utcában teljes útzár érvényes. Csőtörés után javítják a burkolatot a Tettye utca egy szakaszán. A helyszínen naponta reggel 8 és délután 4 óra között szintén teljes útzár van érvényben. A meteorológusok előrejelzései szerint ma sok napsütés várható, bár egy kevés gomoly felhő megjelenik az égen, számottevő csapadék nem érkezik velük. Többfelé élénk, helyenként erős lehet az északnyugati szél, a hőmérséklet maximuma ma is 30 fok alatt marad.
3: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. Július 10-e van péntek, és ebben az órában Morgan Freemanről hozok egy érdekességet, ugyanis most új projektbe vágta a fejét, de hogy mi az, az kiderül, és természetesen szólnak a legjobb zenék is az ébredés és a napindítás mellé. Az Alcazar csapatával indulunk, ez a This is the World, believe it.
3: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Morgan Freeman érkezik, róla tudjuk, hogy zseniális színész, de hogy project managerként hogy állja meg a helyét, ráadásul nem is a filmiparban, hanem a zeneiparban, az most ki fog derülni. Ugyanis augusztus 7-én egy különleges zenei utazás veszi kezdetét, aminek Morgan Freeman a narrátora és a kurátora egyaránt. Ez a kettő szerep van benne. Az Oscar-díjas színész úgy gondolja, hogy ideje elővenni a klasszikus bluest és összeötvözni a nagyszabású szimfonikus hangszerekkel. 12 dalból fog állni az album, egészen a korai klasszikusoktól a modern hangzásig ível majd el. Ez nem csupán egy zenei kísérlet, hanem egy tisztelgés a blues amerikai déli gyökerei előtt, és az emberi kitartás és a felejthetetlen kultúra is nagyon fontos szerepet játszik, mondta el Morgan Freeman. Kíváncsian várom, hogy ez a projekt hogy fog neki alakulni, hogyha olyan zseniális lesz, amit egyébként a vásznom megszokhatunk a zseniális színésztől, akkor szerintem nincs okunk aggódni, a legjobb zenékkel pedig folytatom. Itt lesz velem hamarosan majd Ákos és a tükör, a folytatás viszont Amy Winehouse-é. Ez a Back to Black itt a Best-en.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Wolf Kati és a New Level Empire közöse, és hamarosan folytatom még hozzá a legjobb zenékkel. Egy rövid szünet, aztán itt lesz velem PM Down és a Set Adrift on My Memory Blitz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Drogkereskedőket fogtak el Pécs határában. Ma is 30 fok alatt marad a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. A Mecsek kommandó tagjai július 2-án nem sokkal éjfél előtt feltartóztattak egy autót Pécs határában. A gyanú szerint ugyanis a járműben utazók kábítószert vásároltak, azért, hogy azt később Baranyában értékesítsék. A jármű átvizsgálásakor az autóban elrejtve 200 g kábítószer gyanús anyagot találtak, az egyik utasnál pedig nagy összegű készpénz is volt. A jármű 3 utasát előállították, egyikük egy 29 éves mohácsi férfi, aki ellen 48 körözés volt érvényben. Ellene és társai ellen egy 38 éves pécsi és egy 25 éves bicsérdi férfi ellen a mohácsi rendőrkapitányság indított eljárást. Tűz volt egy sombereki mezőgazdasági telephelyen csütörtökre virradóra. A lángok két egyenként csaknem 1000 négyzetméteres szalmattárolót érintettek, amelyek teljes terjedelmükben égtek. A tüzet a mohácsi, vémindi és szekszárdi tűzoltók oltották, miközben a még épp bálákat is óvták a lángoktól. A tűzeset során személyi sérülés nem történt, és állatok sem voltak érintettek a tűzben. Pénteken kezdődnek az idei Villányi Rozé Fesztivál programjai. A MÁV ezen a hétvégén hosszabb szerelvényeket és éjjeli mentesítő vonatot is indít Villány irányába. A MÁV Inform tájékoztatása szerint pénteken és szombaton is a szokásosnál több kocsiból álló szerelvényeket közlekedtett Pécs és Villány között, és az utasforgalomtól függően többletbuszjáratokat is indítanak Siklósról Villány felé. Szombaton a buszközlekedésben is lesznek változások. Délelőtt és kora estétől Villányban a rendezvény miatt a buszok módosított rend szerint közlekednek.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Pécsett a Zsolnai utca egy szakaszán közműépítés miatt a közlekedők sávlezárásra számíthatnak. Több helyszínen is gázhálózati munkákat végeznek a városban. Az Aténai úton szintén sávlezárás lassítja a forgalmat. A Péter utca egy szakaszán, illetve a Megye utcában teljes útzár érvényes. Csőtörés után javítják a burkolatot a Tettye utca egy szakaszán. A helyszínen naponta reggel 8 és délután 4 óra között szintén teljes útzár van érvényben. Ma sok napsütés várható, bár egy kevés gomoly felhő megjelenik az égen, számottevő csapadék nem érkezik velük. Többfelé élénk, helyenként erős lehet az északnyugati szél, a hőmérséklet maximuma ma is 30 fok alatt marad.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ez volt az NSYNC csapata, és az It's Gonna Be Me. Szép reggelt kívánok mindenkinek, hamarosan jövök majd a sportrovattal 9 óra után, és most nem konkrétan a sport tevékenységről lesz szó, hanem egy kis színest hoztam így péntekre még hozzá. Jön kettő faszi, aki rengeteg pénzt keres azzal, hogy végignézi a VB összes meccsét. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem, és van még időnk az óra végéig, úgyhogy biztos itt lesz velem Lady Gaga és a Paparazzi, na meg most a Shaft, ez a Mucho Mambo Sway itt a Westen.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információ, 9 óra után pedig a sportrovatban, a mai napon nem konkrétan a sporttevékenységről, hanem egy kis színes hírrel készültem, hogy így könnyed legyen péntekre. Jön kettő csávó, aki rengeteg pénzt keres azzal, méghozzá azzal a feladattal, hogy végig kell nézni nekik az összes VB meccset. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a Backstreet és Dr. Dre közösse a következő órába, a No Diggity.
2: I like the way you work it, No Diggity. I thought to bag it up.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Ivóvízhálózati munkák kezdődnek hétfőn Pécsett. Napos, helyenként gomoly felhős időnk lesz ma. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Ivóvízhálózat felújítás indul hétfőn Pécsett. A Tettye Forrásház ZRT munkatársai távvezetéki kapcsolatot építenek ki az Északmegyerdűlő, Siklósi út, Táncsics Mihály utca alatti hálózatok összekötésével. Így rendkívüli helyzetekben is biztosítható lesz kertváros ivóvíz ellátása. A munkák miatt hétfőtől több hétre lezárják a Siklósi út, Táncsics Mihály utcára vezető lehajtósávját és a Jegenyés utcai északi kijáratot, így az Zsák utcává válik. A munka várhatóan augusztus végére fejeződik be. Tovább folytatódik Komlón a kökönyös bevezető lépcsősor felújítása. Az első szakasz a Juhász Gyula utcáig már elkészült. A munka innen folytatódhat a Nagy László utca felé, a versenyképes járások program támogatásával. A napokban helyszíni bejárást tartottak a területen a meghívott vállalkozókkal. Az általuk adott árajánlatok és költségek ismeretében döntenek majd arról, pontosan mekkora szakasz újulhat meg ebben az ütemben. A kivitelezőknek péntekig kell benyújtaniuk ajánlataikat, melyeket már a jövő héten elbírálhatnak. Két edzőmeccset is játszott szerdán a HL Rend Kozár Misleny. A délelőtti találkozón a Szent Lőrinc vendége volt az MB2-es labdarúgó csapat. A találkozó 2-0-ás kozármisnyi győzelemmel zárult. Délután a Peac ellen lépett pályára a csapat Pécsváradon. A gólban gazdag találkozón 4-2-re győzte le ellenfelét a HR Rend Kozármisleny. A következő felkészülési mérkőzésre szombaton kerül sor a Paks otthonában.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
1: Pécsett a Zsolnai utca egy szakaszán közműépítés miatt a közlekedők sávlezárásra számíthatnak. Több helyszínen is gázhálózati munkákat végeznek a városban. Az Aténai úton szintén sávlezárás lassítja a forgalmat. A Péter utca egy szakaszán, illetve a Megye utcában teljes útzár érvényes. Csőtörés után javítják a burkolatot a Tettye utca egy szakaszán. A helyszínen naponta reggel 8 és délután 4 óra között szintén teljes útzár van érvényben. A meteorológusok előrejelzései szerint ma sok napsütés várható, bár egy kevés gomoly felhő megjelenik az égen, számottevő csapadék nem érkezik velük. Többfelé élénk, helyenként erős lehet az északnyugati szél, a hőmérséklet maximuma ma is 30 fok alatt marad.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jön a sportrovat, amiben kettő csávó érkezik, akinek nem más feladata van az idei nyáron, mint hogy végignézzék a VB összes meccsét, és ezért nagyon sok pénzt kapnak. Jönnek a részletek, na meg a legjobb zenéket is bekészítettem a mikrofonnál. Horváth Zoltán, Hori, szép reggelt kívánok, jön Bob Sinclair, és ez a Love Generation. Rádiózunk együtt!
0: Best FM, a

Best FM a legjobb zenék. Két szerencsés fiatal kapta meg a Foxman által meghirdetett pozíciót, amellyel fejenként 50 ezer dollárt, nagyjából 15 millió forintot kereshetnek. A feladatuk csupán annyi, hogy végig kell nézniük a labdarúgó világbajnokság mind a 104 mérkőzését. Egy kényelmes fotelekkel berendezett átlátszó üvegdobozt helyeztek el a New Yorki Times Square kellős közepén, a szervezők bőségesen ellátják őket étellel és itallal a meccsek alatt, az éjszakákat és a meccsek közötti szüneteket otthon tölthetik, a feltétel csupán az, hogy napi első közvetítés kezdetére vissza kell térniük az üvegkalitkába. A több ezer jelentkező közül végül egy floridai szakács Kevin és egy philadelphiai influencer Austin lett a két befutó. Bár a feladat egyáltalán nem könnyű, panaszkodásra semmi okuk. A különleges projekt során rengeteg szurkolóval, kultúrával ismerkedhettek meg, sztárokkal készíthettek interjúkat, és testközelből élhették át, például Lionel Messi gól lövő rekordjának pillanatát is. Azért ez nem semmi. Szeretném így tölteni a nyaramat, mint ahogy ez a két fiatal, nagyon szerencsés, és egyébként egy streamen lehet végig kísérni, ahogy ők ezt a meccset nézik és kommunikálnak róla. A legjobb zenékkel pedig természetesen megyünk tovább. Itt lesz velem a One Dumb Project és a King of My Castle, viszont a folytatás a Blackstreet és Dr. Dre közösségi. Ez a No Diggity, most itt a Best-en.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.
1: Ül mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 10 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig átlépünk a délelőttbe, de én és a legjobb zenék maradunk, hogy feldobjuk a munkaidőt. Itt lesz velem például Néo, a Sexy Love-val érkezik majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők, a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
3: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz,
4: irány az I Love Pécs Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Pécs Café, Pécs, Széchenyi tér 1.
5: Programajánló a Best FM-en. Villányi Rozé Fesztivál július 10-én és 11-én. Ott lesz Bánya Alexa Schleppel, fellép a BSV és a Gang, csak úgy, mint Regán Lili és Lótfi Begi. Bővebb információ és jegyek villany.hu. A Pécsi Nyári Színház keretében július 11-én délután 5 órakor a Bóbita Báb Színház szabadtéri színpadán fellép a Szegedi Kövér Béla Báb Színház a Rózsa Sándor Tréfája című előadással. Bővebb információ pécsinyáriszínház.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
6: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik, de nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hóra látogató központban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszepti Hóra látogató központban.
5: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Ez a 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Pécs legfrissebb hírei a 101 hét Best FM-en.
7: Idén is megrendezik a Bűköz Fesztivált az Ormánságban. 30 fok alatt marad ma is a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. 11. alkalommal rendezik meg a Bűköz Fesztivált az Ormánság településein. Az összművészeti rendezvény augusztus 13-a és 20-a között kínál majd programokat Kémesen, Szaporcán, Tésenfán és Drávacsehiben. A fesztivál honlapjának tanúsága szerint idén is koncertek, színházi előadások, néptánc, beszélgetések és kiállítások várják a látogatókat. A fellépők között pedig ott lesz a Budapest Jazz Orchestra, Csík János és a Mezzo, illetve érkezik Iza Trotta, olasz zongoraművész is. A részletes programok már böngészhetőek a Bűköz Fesztivál hivatalos oldalán. 20. alkalommal rendezik meg a hagyományos aratónapot Mohácson. A rendezvény július 11-én szombaton várja az érdeklődőket. A gyülekező délelőtt 9:30-kor kezdődik a Gőzhajó utcában, a Mohácsi Polgárok olvasókörének székházánál, majd indul a gyalogos és lovaskocsis felvonulás a városban. Ezt követően a menet indul a Búzaföldre, ahol a résztvevők bemutatják a hagyományos kézijaratást. Délután a székháznál kultúrműsor lesz látható, a gyerekeket játékokkal várják, az asztaltársaságok számára pedig főzési lehetőséget is biztosítanak. Itt kerül sor a rajzpályázat eredményhirdetésére, a napot pedig Aratóbál zárja. Újabb edzőmeccset játszott szerdán a PMFC. Az MB3-ban szereplő labdarúgó csapat ezúttal a Videoton Fehérvár vendége volt a sóstói edzőközpontban, és 1-0-ás győzelmet aratott. A pécsiek egyetlen találatát Kóródi szerezte a meccs 36. percében. A nyári felkészülés folytatódik, szombaton újabb mérkőzés jön, ezúttal a horvát másodosztályban szereplő Bielobrodo ellen a PMFC stadionban. Pécsett a Zsolnai utca egy szakaszán közműépítés miatt a közlekedők sávlezárásra számíthatnak. Több helyszínen is gázhálózati munkákat végeznek a városban. Az Aténai úton szintén sávlezárás lassítja a forgalmat. A Péter utca egy szakaszán, illetve a Megye utcában teljes útzár érvényes. Csőtörés után javítják a burkolatot a Tettye utca egy szakaszán. A helyszínen naponta reggel 8 és délután 4 óra között szintén teljes útzár van érvényben. Ma sok napsütés várható, bár egy kevés gomoly felhő megjelenik az égen, számottevő csapadék nem érkezik velük. Többfelé élénk helyenként erős lehet az északnyugati szél, a hőmérséklet maximuma ma is 30 fok alatt marad.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép napot kívánok mindenkinek! Elmúlt 10 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, július 10-e van. Végre péntek, az utolsó munkanapot töltjük a héten közösen a legjobb zenékkel, és hát délben meg túl leszünk már a felén, no de addig én hozom a legjobb zenéket. Itt lesz velem Tupac és a Changes, az óra elsője pedig a Coldplay-é. Rádiózzunk együtt egészen délig.
0: Best FM.

Rest FM a legjobb zenék. Ez volt a Hősök és a Maradok Band. Szép napot kívánok mindenkinek. Július 10-e van péntek. A névnaposok az Amáliák. Isten értesse őket. Ezen a napon 64 évvel ezelőtt lőtték fel az első amerikai távközlési műholdat, a Telestar 1-et, és ennek köszönhetően jött létre az első USA-Nagy-Britannia tévéközvetítési kapcsolat. A legjobb zenékkel pedig folytatom, hogy a munkaidő jól teljen. Itt lesz például velem Seal és a Chris Fillmore Rose, most viszont Tupac dalát hallgatjuk meg, ez a Changes itt a

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Seal és a Chris Woman Rose. Egy kis szünet következik, aztán természetesen folytatom a legjobb zenékkel. Bekészítettem még 11 óráig, biztos, hogy itt lesz velem Rihanna a Ponder Replay-jel. No meg a Matchbox 20, a How Far We Have Come-mal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségitadó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
3: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben. Könnyed klasszikusok egy kis csavarral. Krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs. Széchenyi tér 1.
4: A Rumbisztró Pécsett a Solnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja a vendégeit. A Rumbisztró mai ebéd ajánlata 2990 forintért, kapros joghurtos zöld babgulyás. Az álmenü sültek házi sült burgonyával, citrusos fokhagymás majonézzel. A B-menü túrógombóc mandulás morzsában málnás tejföllel. A C-menü bácskai rizses hús. A paleo menü 3290 forintért, édes burgonyakrém leves békön chipszel, rozmaringos sült csirkecomb, almás diós zeller salátával. A Teleki Bistró Pécsett a Tudásközpontban kínálna a ebédet 2990 forintért. A mai kínálat zöldfűszeres, tejszínes csirkeragúleves. Az A-menü rántott harcsafilé mandulás bundában zöldséges tabuléval, a B-menü vaníliást is felfújt erdei gyümölcsöntettel. És végül a vegán menü 3290 forintért. Rozmaringos kánkáposztaleves fehér babbal, rántott cukkini vegán tészta salátával.
1: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: a legjobb zenék.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 11 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, és utána még egy óránk lesz, amit ki kell bírni a pénteki ebédszünetig, de ígérem, gyorsan el fog telni, méghozzá a legjobb zenéknek köszönhetően. Az Eagle Eye Cherry ugyanis itt lesz velem, a Shave Tonight-tal érkeznek majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: 8. Dunamenti Hal Fesztivál július 17-től 19-ig Mohácson. Lesz itt halpont finom halételekkel, halételkóstoló tűzijáték, óriás akvárium, sörpongbajnokság, gyereksarok, utcabál, 500 fős sváb felvonulás. Itt lesz a Sweb zenekar és a Juhé Ausztirol is Ausztriából. Részletes program az esemény Facebook oldalán.
3: A Rumbisztró Pécsett a Solnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja a vendégeit. A Rumbisztró mai ebéd ajánlata 2.990 forintért, kapros joghurtos zöld babgulyás. Az álmenü sültek házi sült burgonyával, citrusos fokhagymás majonézzel. A B-menü túrógombóc mandulás morzsában málnás tejföllel. A C-menü bácskai rizses hús. A paleo menü 3.290 forintért, édes burgonya krémleves békőncsipszel, rozmaringos sült csirkecomb, almás diós zeller salátával. A Teleki Bistró Pécsett a Tudásközpontban kínál napi ebédet 2.990 forintért. A mai kínálat zöldfűszeres, tejszínes csirkeragúleves. Az A-menü rántott harcsafilé mandulás bundában zöldséges tabuléval, a B-menü vaníliást is felfújt erdei gyümölcsöntettel. És végül a vegán menü 3.290 forintért. Rozmaringos kánkáposztaleves fehér babbal, rántott cukkini vegán tészta salátával.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Vajhoj és Hangya a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen funky slágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól, amikor a klasszikusok újra élnek. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
1: Jönnek a fesztiválok, figyeljünk egymásra. Vészesen kevés a víz a tatai Öregtóban, súlyos erdőtűz pusztít Spanyolországban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A fesztivál szezonban különösen fontos az óvatosság. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ arra figyelmeztet, hogy a rendezvényeken az egyik legnagyobb veszélyt a túlzott alkoholfogyasztás jelenti, mondta rádiónknak Simics Rita, az intézmény egészségfejlesztési osztályának vezetője.
2: Nagyon hamar rossz irányba fordulhat a fesztiválozás hangulata, hogyha túltolják az alkoholfogyasztást. Az alkohol dehidratál, tehát emellé mindenképpen kell folyadékot fogyasztani, ez pedig legyen a víz. Még egy fontos kérdés van az alkohollal kapcsolatban, az alkohol és az energiaital az együtt olyan, mint hogyha gázra és fékre lépnénk együttesen, hogy nagyon kellemetlen helyzeteket tud kialakítani.
1: A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy egyedül soha ne fesztiválozzunk, figyeljünk oda egymásra, és mindig legyen feltöltve a telefonunk. Kritikusan alacsony a tatai Öregtó vízszintje. A tartós aszály és a csapadékhiány miatt a tóban jelenleg 170 cm-es a vízállás, amihez hasonló utoljára 2003-ban volt. Meleg, szeles időben naponta akár 1-2 cm-rel is csökkenhet a vízszint, ami mintegy 20 millió liter vízveszteséget jelent. Az Általéren keresztül ugyan érkezik némi vízutánpótlás, ez azonban egyelőre nem elég a helyzet érdemi javulásához. A Vármegyei Hírportál szerint a közeli Cseketó állapota még rosszabb. Vádat emeltek egy Szigetszent Miklósi férfi ellen, aki meg akarta ölni az édesanyját. A vád szerint tavaly szeptemberben többször is felhívta a lelki segélyszolgálatot, ahol közölte, fegyvert szerez, megöli az anyját, majd magával is végez. A szolgálat munkatársa igyekezett szóval tartani a férfit, miközben értesítették a rendőrséget. A többszörösen büntetett előéletű férfit néhány órán belül elfogták, az ügyben emberölés előkészülete miatt emeltek vádat. 12 ember halt meg egy nap alatt a dél-spanyolországi erdőtüzekben Andalúzia térségében. További 6 ember pedig súlyosan megégett. A hatóságok utakat zártak le, és több településről is kitelepítették a lakosságot. Spanyolországban napok óta 40 Celsius fok feletti hőség és tartós szárazság nehezíti a tűzoltók munkáját, eső pedig továbbra sem várható. Ma napos gomoly felhős időre készülhetünk, északkeleten ugyan kipattanhat egy-egy zápor vagy zivatar, de az ország nagyobb részén száraz marad az idő. Délután 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. Úgy tűnik, holnap is marad a nyárias idő sok napsütéssel, de délnyugaton és északkeleten már néhol megnőhetnek a felhők, estétől pedig máshol is nő a záporok, zivatarok esélye. Vasárnap változékonyabb nap jön több felhővel, hétfőn viszont főként nyugaton ismét a napsütés kerül előtérbe.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Na lássunk neki az utolsó közös óráknak. Nekem már jó hír, hogy csak ezt az egy órát kell kibírni, mert vége van a munkaidőnek és kezdődik a hétvége, bár holnap reggel találkozunk, de viszont azoknak van egy jó hírem, hogy hamarosan jön majd az ebédszünet, addig pedig a legjobb zenéket hozom. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, itt lesz velem az Eagle Eye Cherry, a Shave Tonight-tal, a kezdés pedig a French Affair-é. Ez a Hard Goes Boom!
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, elég embertelenre sikerült ez a dal, nem véletlenül, hisz az LGT embertelen dalját dolgozták át, Begijék Presser Gáborral közösen, Geszti Peti is ott van az oldalán, 2022-ben készült ez a verzió, a folytatásban pedig természetesen nosztalgiázunk a 2000-es és a 90-es évek felejthetetlen slágereivel. Előbb jön az előbbi, azaz a Eagle Eye Cherry és a Shave Tonight, ez is itt lesz velem majd, viszont a 90-es évekből most Rutícia McLean dalát indítom, ez a Someone Loves You, Honey, the best time.

0: Best of a legjobb zenék. Ez volt a Stakabu és a Live It Up. Van még hátra időnk ebből az órából. Jönnek a legjobb zenék. Bekészítettem például a Westlife-ot, az Uptown Girl-lel érkeznek majd. A folytatás viszont kettő díváé. Itt lesz velem Britney Spears és Madonna. Csak egy rövid szünetet tartunk. Ez lesz a Me Against the Music.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ez volt Nagy Bogi és a Maradok. Nekem annyi időm maradt, hogy elköszönjek, ugyanis érkezik Majoros Rita, ő hozza a legjobb zenéket egészen este 6 óráig, este 6 órakor pedig Night Shift Extra a mai napon, ami azt jelenti, hogy valamelyik rezidensünk fog beugrani meglepetésszerűen White Boy mellé, és éppen az a stílus fog pörögni, ami egyébként hozzá tartozik, úgyhogy erre lehet számítani, velem pedig majd holnap reggel lehet legközelebb ébredni. A mikrofonnál eddig Horváth Zoltán Hori volt, csicsekkolok, jön Fragma és a Tokaz Miracle, így utoljára a Besten. Viszhal, jó étvágyat kívánok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Fordulóponthoz érhet a világ népessége. Vadászgépek húznak át a főváros felett. Tömegverekedésbe torkollott a családok vitája. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. 2080 körül tetőzhet a Föld népessége. A legfrissebb előrejelzések szerint ezt követően már csökkenhet a világ lakosságának száma. A holnapi népesedési világnap célja, hogy felhívja a figyelmet a népesedési folyamatokra. Kovács Marcella, a Központi Statisztikai Hivatal Demográfiai Statisztikai Főosztályának vezetője rádiónknak elmondta, Magyarország népessége 1981 óta folyamatosan csökken.
2: Az idei adatok szerint 9.488.000 Magyarországnak a lakossága. Ennek a fő oka a mérsékelt és egyre csökkenő gyermekszám. A születésszámot két tényező alakítja, az, hogy mennyien vannak a gyermekvállalási korban lévő nők, és az, hogy veszik a gyermekvállalása milyen szintű. Ennek a korcsoportnak egyébként a létszáma évről évre csökken. Emellett ugye az is egy fontos tényező, hogy a nők egyre később vállalják az első gyermeküket.
1: A tiszteket avat holnap a Magyar Honvédség a budapesti Hősök terén. Az ünnepség részeként három Gripen vadászgép díszelgő áthúzást hajt végre a helyszín felett. Emiatt reggel 9 és 3.4.10 között Budapest, Kecskemét és Tököl térségében a megszokottnál nagyobb zaj és hanghatásra kell számítani. A honvédség közlése szerint a repülést a vonatkozó előírások betartásával hajtják végre. Hiába rendelte házhoz a drogot, kétszer is lebukott egy kecskeméti férfi. Az ügyészség szerint a vádlott a Darkweben rendelt kokaint, amelyet postán küldtek volna Németországból. A küldeményt azonban az adóhatóság ellenőrei még a kézbesítés előtt lefoglalták. A férfi ezután ismét rendelt ugyanarról az oldalról, de a második csomagban lévő amfetamint is megtalálták a pénzügyőrök. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést kér a férfira. Tömegverekedésbe torkollott egy családi perpatvar Németországban. Egy szárvidéki vendéglátóhely előtt tört ki az összecsapás, miután egy 28 éves férfit többen megtámadtak. Rövid idő alatt 80-100 ember gyűlt össze, közülük egyszerre mintegy 20-an ütötték egymást az utcán. A rendőrség több mint 31 elruhást és kutyás egységeket is a helyszínre küldött. A súlyosan megsérült férfit kórházba vitték. A hatóságok szerint az összecsapást két család közötti vita robbanthatta ki. Ma többnyire a napsütés viszi a főszerepet, ugyanakkor az eget néhol gomoly felhők díszíthetik. Csapadékra csak északkeleten van esély, ott egy-egy zápor vagy zivatar frissítheti fel rövid időre a levegőt. A szél északnyugat felől sokfelé feltámad, délutára 24 és 31 fok közé melegszik a levegő. Holnap még sok napsütésre számíthatunk, de a nap végére mozgalmasabbá válhat az ég, és többfelé előfordulhat zápor vagy zivatar. Vasárnap felhősebb, változékonyabb idő vár ránk, még hétfőn már szárazabbra fordul az idő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás pénteket, szuper hétvégét kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok, ezen a délutánon is tartsanak velem, hallgassuk együtt a legjobb zenéket, és hangolódjunk együtt a hétvégére. Jöhetnek akár programajánlatok is, majd én is hozom őket, na meg a legjobb zenéket a Best FM-en. Van-e számorózival, már nyílik is a délután, Absolutely Everybody.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, a Well Hello pályaudvar dalát hallottuk az Enigmával, pedig mindjárt megy tovább a délután, előtte gondoltam beköszönök, és szép délutánt kívánok ismét, nagyon remélem, hogy velem töltik a következő néhány órát, és hogy eszméletlen jól fogjuk magunkat érezni, és hangolódunk a hétvégére rengeteg isteni zenével. A kedvenc időszakunk 90-es, 2000-es évek, úgyhogy hadd szóljon. Jön mindjárt a Bomban és a hétvégi királylány, de itt lesz a Destiny's Child is, most, ahogy ígértem, az Enigma viszi tovább a napot, én hamarosan hozom a napkérdését, közlekedési információkat és mindenféle érdekességeket. De előtte Return to Innocence itt a Best FM-en.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM, a legjobb zenék.
2: Question

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is utazzunk együtt, egész délután jövök a közlekedési információkkal. Egy autó borult fel az M1-esen Hegyesalom felé Tatabánya közelében. Az 59-es kilométernél az országhatár felé egyik sáv sem járható, a torlódás pedig már több mint 3 kilométeres, ezt írják a hallgatók. A forgalmat az 56-os kilométernél a Tatabánya óváros csomópontban le is terelik. A városon keresztül a 61-es kilométernél lévő Tatabánya centrum csomópontban már vissza lehet térni a pályára. A Budapest felé haladó átterelt sávon pedig a nézelődők okoznak több kilométeres torlódást. 0620 55 55 155, ez az SMS Viber is hívható telefonszámunk. Ide várom ma délután is az útinfókat. Ide jött az is, hogy az M1-esen szintén a főváros felé Komárom és az M0-as autóút között pedig szakaszosan torlódik a forgalom mindkét sávban. Tatabánya környékén 7 kilométeren áll a kocsisor. Így aki tehet, inkább a 48-as kilométernél található Szárliget csomópontnál hajtson fel a pályára. 0620 55 55 155, még egyszer a számunk, ha bárki tapasztal valamit az utakon, van infója, ma délután is várom. Jó utat, vigyázzunk egymásra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pár perc és délután egy óra lesz, a legfrissebb hírek után pedig majd Whitney Houston és George Michael nyitja az órát. If I told you that...
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
3: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben, könnyed klasszikusok egy kis csavarral, krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
4: Programajánló a Best FM-en. Villányi Rozé Fesztivál július 10-én és 11-én. Ott lesz Bánya Alexa Schleppel, fellép a BSV és a Gang, csak úgy, mint Regán Lili és Lótfi Begi. Bővebb információ és jegyek villany.hu. A Pécsi Nyári Színház keretében július 11-én délután 5 órakor a Bóbita Báb Színház szabadtéri színpadán fellép a Szegedi Kövér Béla Báb Színház a Rózsa Sándor Tréfája című előadással. Bővebb információ pécsinyáriszínház.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
5: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécsett a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik. De nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hóra látogató központban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas, titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszepti Hóra látogató központban.
4: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Ez a 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklámot hallottak.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Jön az ítélkezési szünet a bíróságokon. Toplistás szökevényt fogtak el Budapesten. Holnap lesz a cirkuszok éjszakája. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Ítélkezési szünet jön a bíróságokon. Jövő szerdától egészen augusztus 20-áig főszabály szerint nem tartanak tárgyalásokat. Ugyanakkor a soron kívüli ügyekben ez idő alatt is dönthetnek a bíróságok. A büntető eljárásokat az ítélkezési szünet nem érinti, és a kezelőirodák is nyitva maradnak, így az ügyfelek továbbra is intézhetik ügyeiket. A polgári ügyek többségében a szünet ideje nem számít bele az eljárási határidőkbe. Több ezer magyar cég teljesítette az első kötelező kiberbiztonsági auditot. Egy uniós szabályozás alapján több mint 2500 vállalkozásnak kellett igazolnia, hogy informatikai rendszerei megfelelnek az előírásoknak. A felügyeleti hatóság szerint az érintettek többsége időben teljesítette ezt, ugyanakkor több szervezet még a bejelentkezési kötelezettségének sem tett eleget. Az előírásokat elmulasztó cégek akár 150 millió forintos bírságot is kaphatnak. Levágta a nyomkövetőt, mégsem jutott messzire. Egy győrteleki 40 éves férfit kábítószerkereskedelem miatt ítéltek el, de megszökött a bűnügyi felügyeletből. Emiatt felkerült a rendőrség top 50-es körözési listájára. A nyomozók azonban gyorsan megtalálták, egy budapesti lakásban húzta meg magát. A szökevényt végül elfogták, fogolyszökés miatt is eljárás indult ellene. Holnap lesz a cirkuszok éjszakája, amely idén is különleges produkciókkal várja a közönséget. A cirkusz reneszánszát éli, egyre népszerűbb a családok és a fiatalok körében is, mondta a rádiónknak Fekete Péter, a Fővárosi Nagy Cirkusz főigazgatója.
2: Az összes cirkusz megmutatja, amit csak tud. Feltupírozza, felturbozza, felerősíti a meglévő műsorát, és egy egész éjszakán át tartó műsorra várja a közönséget, amely valódi ünneppé varázsolja ezt a napot. Az emberi erővel megvalósítható csoda, amit a cirkusz tud nyújtani, ahol legyőzzük a gravitációt, ahol átmegyünk a kötélen, ahol megtartjuk egymást a levegőbe, emberi kézzel hajtjuk végre, és talán ettől leválott a cirkuszművészet az elmúlt időszakban ilyen trendivé.
1: Végül néhány szó a várható időjárásról. Ma napos gomoly felhős időre készülhetünk, északkeleten ugyan kipattahat egy-egy zápor vagy zivatar, de az ország nagyobb részén száraz marad az idő. Délután 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. Úgy tűnik, holnap is marad a nyárias idő sok napsütéssel, de délnyugaton és északkeleten már néhol megnőhetnek a felhők, estétől pedig máshol is nő a záporok, zivatarok esélye. Vasárnap változékonyabb nap jön több felhővel, hétfőn viszont főként nyugaton ismét a napsütés kerül előtérbe.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy óra után is izgalmas slágerek és egyszerűen jó kis hétvégi hangulat. Itt a Best FM-en, én Majoros Rita vagyok. Mindjárt jön a Brand New Heavies és a Sometimes. Alexandra Burke is a Bad Boys-al, na meg Floridával. Jön a Daft Punk, Mark Ronson és Amy Winehouse, most pedig egy újabb duett Whitney Houston és George Michael dala. If I Told You That. Szép napot!
0: Best FM, a legjobb zenék!
4: Shout out.

0: Best FM a legjobb zenék. Kaptam egy információt Anditól, hogy a Budaörsi úton a Bakcsomópontnál baleset történt Budapesten, úgyhogy ott van egy kisebb dugó, ami hát talán most van még kialakulóban. Egy autó borult fel az M1-esen Hegyeshalom felé, ezt korábban kaptam Tatabánya közelében, az 59-es kilométernél az országhatár felé egyik sáv sem járható, a torlódás pedig legalább 3 kilométeres. A forgalmat az 56-os kilométernél a Tatabánya Óváros csomópontban le is terelik. A városon keresztül a 61-es kilométernél lévő Tatabánya Centrum csomópontban már vissza lehet térni a pályára. A Budapest felé haladó átterelt sávon pedig a nézelődők okoznak több kilométeres torlódást. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, várom még az útinfókat. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 2 óra jönnek a legfrissebb hírek, de előtte még Rúzsa Magdi szerelem dalával lezártuk ezt az órát. Sherry Okol pedig nyitja majd a következőt. Itt lesz a Fight for this Love. És Daniel majd a Compact Disco és a hősökkel jön a Minden rendben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Jönnek a fesztiválok, figyeljünk egymásra. Öt ügyben tett feljelentést a miniszterelnökség, lassan kiszáradt Franciaország leghosszabb folyója. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A fesztivál szezonban különösen fontos az óvatosság. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ arra figyelmeztet, hogy a rendezvényeken az egyik legnagyobb veszélyt a túlzott alkoholfogyasztás jelenti, mondta rádiónknak Simics Rita, az intézmény egészségfejlesztési osztályának vezetője.
2: Nagyon hamar rossz irányba fordulhat a fesztiválozás hangulata, hogyha túltolják az alkoholfogyasztást. Az alkohol dehidratál, tehát emellé mindenképpen kell folyadékot fogyasztani, ez pedig legyen a víz. Még egy fontos kérdés van az alkohollal kapcsolatban, az alkohol és az energiaital az együtt olyan, mintha gázra és fékre lépnénk együttesen, hogy nagyon kellemetlen helyzeteket tud kialakítani.
1: A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy egyedül soha ne fesztiválozzunk, figyeljünk oda egymásra, és mindig legyen feltöltve a telefonunk. Összesen 106 milliárd forintos feltételezett károkozás miatt tett feljelentést a miniszterelnökség. A tárca közlése szerint a korábbi kormányzati iratok átvilágítása során öt ügyben találtak olyan szerződéseket és kifizetéseket, amelyek szerintük bűncselekmény gyanúját vetik fel. Az érintett ügyek között civil szervezetek támogatásai, médiaszerződések, valamint informatikai és egyházi beruházások is szerepelnek. Az ügyek kivizsgálása a hatóságok feladata lesz. Letartóztattak egy doktornőt, aki megölhetett egy embert a budapesti Szent János kórházban. A rendőrség a távirati iroda megkeresésére közölte, a 32 éves nőt egy feljelentés alapján folyó nyomozásban hallgatták ki gyanúsítottként, majd őrizetbe vették. A bíróság elrendelte letartóztatását. A tények információi szerint a nő korábban a Szent János kórházban dolgozott, az intézmény azonban közölte, hogy már nem áll náluk alkalmazásban. Lassan homokzátonnyá válik Franciaország leghosszabb folyója. A tartós hőség és az aszály miatt a Loire egyes szakaszain már homokpadok bukkantak elő, helyenként pedig alig maradt víz a mederben. Több térségben vízkorlátozást vezettek be, a lakosságot pedig arra kérik, hogy csak a legszükségesebb célokra használják a vezetékes vizet. A hőség miatt az elmúlt hetekben több helyen erdőtüzek is pusztítottak Franciaországban. Ma többnyire a napsütés viszi a főszerepet, ugyanakkor az eget néhol gomoly felhők díszíthetik. Csapadékra csak északkeleten van esély, ott egy-egy zápor vagy zivatar frissítheti fel rövid időre a levegőt. A szél északnyugat felől sokfelé feltámad, délutára 24 és 31 fok közé melegszik a levegő. Holnap még sok napsütésre számíthatunk, de a nap végére mozgalmasabbá válhat az ég, és többfelé előfordulhat zápor vagy zivatar. Vasárnap felhősebb, változékonyabb idő vár ránk, még hétfőn már szárazabbra fordul az idő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2 óra után járunk, lassan 5 perccel megy tovább a jó hangulatú délután és a hétvégére hangolódás, így pénteken 2 óra után. Én Majoros Rita vagyok, ez a Best FM, ahol mindjárt Fatboy Slim zenél, jön a Rockefeller Skank, de itt lesz Szakács Gergő, jön a Cégdet, Segi, most pedig Sherry a Kollal indul az óra, jön egy táncolós dal, ez a Fight for This Love.
0: Best FM, a

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: Best FM.
2: Right about now. The Funk Soul Brother. Check it.

Best FM a legjobb zenék. Szakács Gergő, van-e még dala után? Bedobom a nap kérdését. Arra gondoltam, hogy így péntek délután tényleg egy ilyen nagyon könnyed témát hozzom. Sőt, szerintem még mosolyogni is fogunk rajta. Legalábbis itt a kollégáknak már feltettük a kérdést, vagy feltettem a kérdést, és egész jó kis válaszok születtek. Szóval, mi az a mondat, vagy mik azok a mondatok, amiket hallottunk gyerekként anyutól, aputól, és most mi is használjuk őket. Pedig esetleg azt mondtuk, hogy na hát én ezt soha nem fogom mondani. 0620 55 55 155. Ide jöhetnek ezek az ikonikus mondatok, de ott vagyunk a Facebookon is, az Instagramon is, várom a válaszokat, várom a kommenteket. Mik azok a mondatok, amiket gyerekként hallottunk a szüleinktől, ma pedig mi is használjuk őket. Na, várom a válaszokat, mellé segít hozzom, jön az Angel, de itt lesz majd a Kowalski meg a Vega is. Előttük még jön a Cégdet, akik éppen a napokban fejezték be legutóbbi angliai turnéjukat. Színpadra állították a cirkuszt, amivel jó pár évvel ezelőtt már turnéztak és koncerteztek, és úgy érezték, hogy ezt most újra még meg kell valósítaniuk, és el tudtak szökni egy kicsit a cirkusszal. Állítólag frenetikus volt, én csak egy-két ismerősömet láttam posztolni erről a turnéról és koncertekről, de hát frenetikus volt videón keresztül is, úgyhogy élőben is gyanítom, hogy az volt. Sajnos ezt a cirkuszt már nem láthatjuk, mert hogy ezzel már nem fognak turnézni, viszont a jó hír az, hogy állítólag új albumon dolgoznak. Úgyhogy amíg arra várunk, hallgatjuk a régi klasszikusokat. Take That, Relight My Fire, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Ancsától kaptam egy üzenetet a Könyves Kálmán körútról, hogy baleset történt a Népligetnél, úgyhogy ott kell némi fennakadásra és egy kisebb dugóra számítani. Korábban egy autó ütközött kamionnal az M1-esen, innen is hozok egy hírt, Hegyeshalom felé Tatabánya közelében. Az 59-es kilométernél az országhatár felé megszűnt a korlátozás, azonban a torlódás még így is több mint 7 kilométeres. A Budapest felé haladó átterelt sávon pedig a nézelődők miatt van több kilométeres torlódás, úgyhogy erre figyelni kell. Az M1-es autópálya ellenkező főváros felé vezető oldalán Komárom és az M0-es autóút közötti szakaszon is torlódik a forgalom mindkét sávban. Az M7-esen Budapest felé is baleset történt Érdnél, a 19-es kilométernél a belső sáv zárva, a torlódás itt is több kilométeres, de ha már M7-es, akkor egyébként a Balaton felé tartó forgalom is hát eléggé sűrű, Budaörstől egészen Székesfehérvárig torlódás van. Köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban is. 0620 55 55 155. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők, a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
2: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
3: Programajánló a Best FM-en. Villányi Rozé Fesztivál július 10-én és 11-én. Ott lesz Bány Alex a Schleppel, fellép a BSV és a Geng, csak úgy, mint Regán Lili és Lótfi Begi. Bővebb információ és jegyek villany.hu. A Pécsi Nyári Színház keretében július 11-én délután 5 órakor a Bóbita Báb Színház szabadtéri színpadán fellép a Szegedi Kövér Béla Báb Színház a Rózsa Sándor Tréfája című előadással. Bővebb információ pécsinyáriszínház.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
4: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécsett a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik, de nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hóra látogató központban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszepti Hóra látogató központban.
3: Dunamenti Halfesztivál július 17-től 19-ig Mohácson. Lesz itt halpont finom halételekkel, halételkóstoló, tűzijáték, gyereksarok, utcabál és vábfelvonulás is. Fellép a Swebzenekar és a Juhai Ausztirol, Ausztriából. Bővebb információ az esemény Facebook oldalán.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101 hét Best FM-en.
5: Jövő héten is számíthatunk adóhatósági ellenőrzésekre Baranyában. Holnap újra 30 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. A NAV baranyai munkatársai jövő héten is folytatják az adóhatósági ellenőrzéseket a megyében. Az adótrafipax jelzései szerint kedden a komlói cukrászdákban, szerdán Sejjén a strandfürdő üzleteiben és vendéglátó egységeiben várható a megjelenésük, míg a megye egész területén folytatódik a szezonális zöldséget, gyümölcsöt árusítók ellenőrzése. A revizorok most is kiemelt figyelmet fordítanak a számla és nyugtaadásra, az online kasszák működtetésére és az alkalmazottak szabályos bejelentésére. Termálhővel fűthetnek középületeket Szigetváron a közeljövőben. A városi gyógyfürdő több mint 240 millió forintos energetikai fejlesztést hajt végre, melynek részeként három hőszivattyút telepítenek. Ezek kivonják a termálvíz hőjét, és középületek fűtésére használják majd azt. A fejlesztés hozzájárul az energiahatékonyság növeléséhez. A jelenlegi számítások szerint az érintett középületek fűtésének költsége a felére csökkenhet. A gyógyfürdő tájékoztatása szerint a beruházás jövő év végére fejeződhet be. 4 hektár learatott gabonatarló és 2 hektárnyi gabonatábla égett csütörtökön este Királyegyházán. A katasztrófavédelem közlése szerint a tűzesethez a szigetvári és sejjei hivatásos, valamint a szabadszentkirályi önkéntes tűzoltókat riasztották. Az egységek előbb körülhatárolták, majd eloltották a lángokat. A beavatkozást egy mezőgazdasági munkagéppel is segítették, személyi sérülésről nem érkezett hír. A Népegészségügyi Központ tájékoztatása szerint a múlt héten országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben. A mérések szerint valamennyi helyszínen az alacsony tartományban volt a koncentráció. A központ tájékoztatása szerint a szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése a következő időszakban. A Magyar Labdarúgó Szövetség tájékoztatása szerint csütörtökön kisorsolták a Magyar Kupa első fordulójának párosításait. A megszokott rend szerint az első két fordulóban az NB1 és NB2-ben szereplő csapatok még nem kapcsolódnak be a küzdelmekbe. Rajtuk kívül 6 baranyai együttes száll csatába. Az első fordulóban a PMFC az Ercsivel, a PTE Pelc a Szekszárdal, a Mágocs a budapesti építőkkel, a Komló a Sárbogárdal, a Villány a Bölcskével, a Nagykozár pedig a Kaposfüreddel találkozik augusztus első hétvégéjén.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
5: Pécsett a Zsolnai utca egy szakaszán közműépítés miatt sávlezárás lassítja a forgalmat. Dolgoznak az Atinai úton is, szintén sávlezárás mellett lehet közlekedni. Gázhálózati munkák miatt a megye és a Péter utca egy-egy szakaszán teljes útlezárás van érvényben. Ivóvízhálózati munkák kezdődnek hétfőn a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávjánál. A helyszínen szintén teljes útzár lesz érvényben augusztus végéig. A meteorológusok előrejelzései szerint szombaton napos gomoly felhős időre számíthatunk, az ország nagy részén nem várható csapadék. Többfelé élénk lesz a jellemzően északnyugati szél. Kora reggel 17, napközben maximum 32 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Anni, köszönöm szépen, találkozunk 4 órakor a Best FM-en, ahol már is készülünk a hétvégére. Ez pedig hozok egy programot Villányból. Addig is szólnak a dalok megállás megszakítás mentesen. Olyan sztárok társaságában leszünk, mint Eleste is, a Azaria, a Unique, vagy éppen most Jennifer Lopez. Ez már a Get Right.
0: 101.7 Best FM, a legjobb zenék.

A legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. Ma kezdődik a Villányi Rozé Fesztivál, hogy vajon kik lesznek a fellépők, és hogy mikor indul a bulifutás, hamarosan kiderül, ugyanis vendégem lesz Béni Gábor főszervező. No, de addig is várom a közlekedési információkat SMS-ben és Viberen keresztül. Ami pedig a dalokat illeti, velünk lesz Mauro Picotto és a Komodo, zenél a Jetlag, most viszont indítom a 90-es klasszikust, ez a Dallas Soul és a Ring Ring Ring a Best FM-en.

0: ad erőt.
1: A legjobb zenék, ez a Szent Egy Hét Best FM. Ma délután, vagyis kora este megtellik élettel villány, ugyanis kezdődik a Rozé Fesztivál. Az eseményről Bini Gábor főszervezővel beszélgetek.
2: Igazából ugye villányban mindig az őszi rendezvények voltak a meghatározók, hiszen villányvörösboráról híres ország, illetve világszerte, és annak idején úgy gondoltuk, hogy létre kéne hozni egy olyan rendezvényt, ami itt a nyár közepén tudja a villányba csalni a turistákat, és innen jött az ötlet, hogy akkor kapcsoljuk azt is egy borhoz, ne a vörösbor legyen a célkeresztben, hanem a rozébor, amit kimondottan nyáron nagy melegbe tudunk fogyasztani jó hidegen, akár egy fröccsbe, és így lett az ötlet, hogy akkor legyen egy rozé fesztivál villányba.
1: Az elmúlt években, mint a kialakult volna egy olyan tendencia, hogy a Vörösbor Fesztivál inkább a felnőtt korosztályt vonzza, míg a rozé fesztivál a fiatalok számára van kitalálva, akár programok tekintetében is.
2: Igen, tehát a Rozé Fesztivál az teljes mértékben jól látod, a fiatalabb generációt célozza meg, tehát a rozénak az üdességével is talán, illetve a fiatalabb generáció jobban nyúl első körbe a fehér, illetve a rozéborokhoz, mint a nagy testes vörösborokhoz, és így a programban is igyekszünk úgy összeállítani a programválasztékot, hogy ezt a generációt, ezt a korosztályt célozzuk meg vele. Igazából ugye minden évben hagyományosan megrendezésre kerül a Futabor, ez egy negyedmaratonos futóverseny, ami a villányban rendezvénytérről indul, és kifutnak a futók a villányi szőlősorok közé, majd visszaérkeznek a rendezvénytérre. Ennek van három távja, az egyik ez a negyedmaraton, mint amit említettem, az egy 11 kilométeres, van egy pincesori futás, és van egy 888 méteres futás, tehát három távon lehet nevezni. Ennek a nevezése már elindult, és a Futabor honlapján ez már elérhető is lehet nevezni. Ha jól tudom, a korlátozott számban még nagyjából ilyen 100 hely vár már csak betöltésre, tehát mert ugye limitált a nevezők száma. És itt a levezés az június 30-áig lehetséges, tehát még egy hónap van, hogy tudjunk nevezni. Illetve ehhez kapcsolódó még egy program, az úgynevezett bulifutás, ami inkább a buliról szól, mint a futásról. Ide is várjuk majd a jelentkezőket. Igazából be kell öltözni ide csapatok, illetve egyéni jelentkezőket is várunk. Vicces rózsaszín ruhákba, és akik ezt beöltöztek, azok tudnak regisztrálni, és 5 megálló helyen kínálunk frissítőket, és ez a villányi pincesoron futunk keresztül, és visszaérkezünk ugyanúgy a rendezvénytérre. Ez a futás, ez pedig 10 órakor fog majd elrajtolni. Természetesen ugyanúgy, mint előző években lesz egy felvezető autó, ahol egy DJ fogja a ritmust diktálni a futók számára, és természetesen a DJ is minden állomáson, mondhatnám azt állomáson is megálló helyen megáll, és ott bevárjuk, amíg felfrissülnek a futók, és utána visszaérkezünk majd a rendezvénytérre. Tehát ide is várjuk majd a jelentkezőket. Ez egy nagyon jó program, egy nagyon mókás program, és természetesen itt nem csak a leggyorsabb futókat díjazunk, hanem a legötletesebb jelmezeket is fogjuk díjazni ebbe a futásba.
1: Hamarosan folytatjuk a beszélgetést, addig is zenélünk. Itt van Jarul és Ashanti közöse, Always on Time, a Best FM-en.

0: legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Beszélgető partnerem továbbra is Béni Gábor, hiszen ma este kezdődik a Villányi Rozé Fesztivál. Azt hiszem, hogy már sok mindenről szó volt, de a sztárokról még nem.
1: Az idei évben pénteken Bialex és Regali lesz a Rozé Fesztivál színpadján, szombaton pedig a BSV és Lotfi Begi, utána pedig Pepe fogja szórakoztatni a nagyérdemű közönséget. Ami még fontos megjegyezni, hogy nagy számba jelentkeznek borászok is a rendezvényre, 15 borászat fog kitelepülni az idei Rozé Fesztiválon, és mindenkit biztatunk arra, hogy erre a rendezvényre próbáljon meg szépen rozészínbe beöltözni, tehát rózsaszínbe. Próbáljunk egy nagy rózsaszín bulit csinálni ezzel a két nap alatt itt a Villányi rendezvénytéren. Amit még szeretnék megjegyezni, az, hogy ebbe az időszakban, tehát péntekről szombatra, de lehet vonattal is érkezni a rendezvény helyszínre, illetve hajnali kettőkor egy külön szerelvénnyel vissza is lehet menni Pécsre vonattal, tehát mind péntekről szombat, tehát szombat hajnali 2 órakor, és szombatról vasárnapra, vasárnapra hajnali 2 órakor indul vissza vonat Pécsre, úgyhogy nem kell autóval jönni, meg lehet oldani tömegközlekedéssel is a közlekedést. Illetve még a futáshoz kapcsolódóan, ugye ezek a futások ezek délelőtt kezdődnek megrendezésre, majd amikor mindenki beért a célba, csinálunk egy hatalmas habpartit a rendezvénytéren, és utána egy kis siesztára elvonulunk, és délután 4-kor szombaton pedig folytatódik majd a buli.
0: Mindezt tehát ma este, illetve a holnapi nap folyamán Villányban. Gábor, köszönöm szépen! Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek és információk, előtte zenél Diaz Mentával közösen. It's

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: A friss híreket, információkat követően a folytatódik a zenei maraton egy csirendalával, most viszont érkezik Incz Anna Mária. Bad habits lead to white eyes.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
2: Jövő héten megkezdődik a Komlói Szilvási út javítása. 32 fok is lehet szombaton. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Jövő héten kezdődik Komlón a Szilvási út egy szakaszának helyreállítása. Még 2025 elején a Berek utca feletti szakaszon súlyos, suvadásos károk jelentkeztek. Az agyagos rézsű megcsúszott, az útburkolaton repedések jelentek meg, az útpálya egy része pedig megsüllyedt. A szakértői vizsgálatok szerint az út állapota folyamatosan romlott, így szükségessé vált a helyreállítás. A hétfőn kezdődő munkák várhatóan augusztus végéig tartanak. A cél az, hogy az iskola kezdésre és a bányásznapokra a közlekedők újra használatba vehessék az érintett útszakaszt. Változik több pécsi busz közlekedése is jövő héttől. Július 13-án ivóvízhálózati munkák kezdődnek Kertvárosban. Ezért hétfőtől lezárják a Siklósi út Táncsics utcára vezető kihajtósávját. A lezárás miatt a 3-as, a 30Y, a 60-as, a 60A, a 103 és a 973 jelű járatok a Bőrgyár megálló után módosított úton közlekednek majd, ám a busztársaság közlése szerint megállók nem maradnak ki. A belváros irányába közlekedő járatokon nem kell terelésre számítani. Pécsett újra megnyitott a Tourist Police pavilonja. A belvárosban található pavilon a nyári szezonban várja az érdeklődőket. A helyszínen a pécsi rendőrkapitányság munkatársai bűn- és baleset megelőzési tanácsokkal, útbaigazítással, idegenforgalmi és turisztikai információkkal szolgálnak a helyi lakosság és a turisták részére. Időközi önkormányzati választást tartanak augusztus 16-án Mohácson, a volt Felszabadulás lakótelep és lakópark választókerületében. A voksolásra azért van szükség, mert a korábbi önkormányzati képviselő Rózsahegyi Áron áprilisban országgyűlési képviselői mandátumot szerzett, így Mohácsi megbízatása megszűnt. Azok, akik jelöltként indulni kívánnak az augusztusi voksoláson, július 13-áig jelenthetik be ezt a szándékukat. A részletes információk a Nemzeti Választási Iroda honlapján érhetőek el. Visszatért Kozár Mistenybe debreceni Zalán. A 24 éves labdarúgó a 2024-25-ös évadban már szerepelt a csapatban, akkor 17 alkalommal lépett pályára bajnoki mérkőzésen. A játékos az előző szezonban a Mezőkövesd és a Budafok együttesében szerepelt, most pedig újra Kozár Mistenybe szerződött. A ballábas játékos több poszton is bevethető, és már a csapattal készül az új szezonra.
0: A Best FM navigáció támogatója a Bettó Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
2: Pécsett a Zsolnai utca egy szakaszán közműépítés miatt sávlezárás lassítja a forgalmat. Dolgoznak az Atinai úton is, szintén sávlezárás mellett lehet közlekedni. Gázhálózati munkák miatt a megye és a Péter utca egy-egy szakaszán teljes útlezárás van érvényben. Ivóvízhálózati munkák kezdődnek hétfőn a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávjánál. A helyszínen szintén teljes útzár lesz érvényben augusztus végéig. A meteorológusok előrejelzései szerint szombaton napos gomoly felhős időre számíthatunk, az ország nagy részén nem várható csapadék. Többfelé élénk lesz a jellemzően északnyugati szél. Kora reggel 17, napközben maximum 32 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: A friss híreket, információkat követően összeválogattam néhány ibizai felvételt. Érkezik majd 99-ből Paul Johnson és a Get Get Down, de mindemellett hallható lesz majd a Junior Jack-től az A-Samba is. A sport viszont kezdjük Ed Sheeran felvételével, ez a Bad Habits a Best FM-en.
0: 101.7 Best FM.

0: A legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM.
1: Nézzük az időjárás legfrissebb híreit. Pécset 28, Komlón 26 fokot méretünk. Holnap reggel 18, napközben 32 fok a jellemző, magas lesz az UV-sugárzás, úgyhogy lehetőleg a szokásos módon 11 és délután 3 óra között ne menjünk ki a tűző napra. Vasárnap reggel 18, napközben a 30 fok a jellemző, és feltámad a szél, ami marad majd hétfőn is, ott egyébként 32-en 33, míg a hét első felében 32-34, a másodikban pedig 34-35 fokra érdemes készülni. Az időjárási idej után szólnak a dalok, megállás, megszakítás mentesen, jön majd Wolfival a Pundani Massive, előtt a Paul Johnson és a Get Get Down 99-ből a Best FM-en.

101.7 Best FM. A legjobb zenék. Bánatos baladáktól tajtékzik a tenger. Szomorú éjszakák után öröm teli a reggel. Szemhéj csukódik, pupillatág. Fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol. Az biztos, minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is, biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz. Semmi sem bonyolult annyira, hogy ráparáz. Nyáron, télen a népen.

0: üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd,
0: ha napsüti szemedet. Mindegy a szerepet,
1: a lényeg a szerepet. Élvezd,
0: hogy minden rosszban van valami. Hány magad maradsz, és lesz még valaki.
1: Élvezd,
0: ha úgynak látszik, ami marad itt, ne gondolkodj.

0: élvezd, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: ébreszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 101.7 Best FM.
1: A legjobb zenék.

A legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM. Hétfőn is folytatódnak a véradások a Baranyában, Mohácson a Transfúziós Osztályos Intézetben a Szepesi tér 7-es szám alatt. Reggel 8 és délután 1 óra között várják a véradókat. A Pécsi Regionális Vérellátó Központban a Pacsirta utca 3-as szám alatt reggel 8 és délután 3 óra között van véradás, míg szintén Pécsett a Forráspontban 10 és 2 óra között lehet menni. A véradáshoz minden esetben szükség van érvényes személyigazolványra, lakcímkártyára, valamint TB kártyára. Rövidesen jönnek a mai névnaposok és születésnaposok, addig is velünk lesz az Elány Szetnik, Ránc Gergő Sziszivel, most pedig szólóban Kohánszki Roy.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Június 10-e péntek van, névnaposok a Grétek és a Margók, valamint a Bácsok és a Bacsók is. És van három születésnaposunk, 84 éves Ernyei Péla színész és író, 73 éves Csákányi Eszter, Kossuth és Jászai Meri díjas színésznő, érdemes művész, és 52 éves Pálmai Szabolcs színész. A folytatásban hamarosan jönnek a legfrissebb hírek és információk, délután 5 órakor, előtte viszont még egyet zenélünk, ez a New Level Empire és a Megtörténtünk. We'll be right back.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 101.7 Best FM-en.
1: Hamarosan dübörög tovább a zenei maraton a Daxos dalával, Barbara Streisand, előtte délután 5 órakor meghallgatjuk a legfrissebb híreket és információkat a Best FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők, a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
3: 8. Dunamenti Hal Fesztivál július 17-től 19-ig Mohácson. Lesz itt halpont finom halételekkel, halételkóstoló tűzijáték, óriás akvárium, sörpongbajnokság, gyereksarok, utcabál, 500 fős sváb felvonulás. Itt lesz a Sweb zenekar és a Juhé Ausztirol is Ausztriából. Részletes program az esemény Facebook oldalán.
4: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz, irány az I Love Pécs Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Pécs Café, Pécs, Széchenyi tér 1.
1: Programajánló a Best FM-en. Villányi Rozé Fesztivál július 10-én és 11-én. Ott lesz Bány Alex a Sleppel, fellép a BSV és a Gang, csak úgy, mint Regán Lili és Lótfi Begi. Bővebb információ és jegyek villany.hu. A Pécsi Nyári Színház keretében július 11-én délután 5 órakor a Bóbita Báb Színház szabadtéri színpadán fellép a Szegedi Kövér Béla Báb Színház a Rózsa Sándor Tréfája című előadással. Bővebb információ pécsinyáriszínház.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
5: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik, de nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hóra látogató központban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszepti Hóra látogató központban.
1: Dunamenti Hal Fesztivál július 17-től 19-ig Mohácson. Lesz itt halpont finom halételekkel, halételkóstoló, tűzijáték, gyereksarok, utcabál és sváb felvonulás is. Fellép a Sweb zenekar és a Juhé Ausztirol Ausztriából. Bővebb információ az esemény Facebook oldalán.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
6: Jövő héten is számíthatunk adóhatósági ellenőrzésekre Baranyában. Holnap újra 30 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. A NAV baranyai munkatársai jövő héten is folytatják az adóhatósági ellenőrzéseket a megyében. Az adótrafipax jelzései szerint kedden a komlói cukrászdákban, szerdán Sejjén a strandfürdő üzleteiben és vendéglátó egységeiben várható a megjelenésük, míg a megye egész területén folytatódik a szezonális zöldséget, gyümölcsöt árusítók ellenőrzése. A revizorok most is kiemelt figyelmet fordítanak a számla és nyugtaadásra, az online kasszák működtetésére és az alkalmazottak szabályos bejelentésére. Termálhővel fűthetnek középületeket Szigetváron a közeljövőben. A városi gyógyfürdő több mint 240 millió forintos energetikai fejlesztést hajt végre, melynek részeként három hőszivattyút telepítenek. Ezek kivonják a termálvíz hőjét, és középületek fűtésére használják majd azt. A fejlesztés hozzájárul az energiahatékonyság növeléséhez. A jelenlegi számítások szerint az érintett középületek fűtésének költsége a felére csökkenhet. A gyógyfürdő tájékoztatása szerint a beruházás jövő év végére fejeződhet be. 4 hektár learatott gabonatarló és 2 hektárnyi gabonatábla égett csütörtökön este Királyegyházán. A katasztrófavédelem közlése szerint a tűzesethez a szigetvári és sellyei hivatásos, valamint a szabadszentkirályi önkéntes tűzoltókat riasztották. Az egységek előbb körülhatárolták, majd eloltották a lángokat. A beavatkozást egy mezőgazdasági munkagéppel is segítették, személyi sérülésről nem érkezett hír. A Népegészségügyi Központ tájékoztatása szerint a múlt héten országos szinten stagnált a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben. A mérések szerint valamennyi helyszínen az alacsony tartományban volt a koncentráció. A központ tájékoztatása szerint a szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése a következő időszakban. A Magyar Labdarúgó Szövetség tájékoztatása szerint csütörtökön kisorsolták a Magyar Kupa első fordulójának párosításait. A megszokott rend szerint az első 2 fordulóban az MB1 és MB2-ben szereplő csapatok még nem kapcsolódnak be a küzdelmekbe. Rajtuk kívül 6 baranyai együttes száll csatába. Az első fordulóban a PMFC az Ercsivel, a PTE Peac a Szekszárdal, a Mágocs a budapesti építőkkel, a Komló a Sárbogárdal, a Villány a Bölcskével, a Nagykozár pedig a Kaposfüreddel találkozik augusztus első hétvégéjén.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
6: Pécsett a Zsolnai utca egy szakaszán közműépítés miatt sávlezárás lassítja a forgalmat. Dolgoznak az Atinai úton is, szintén sávlezárás mellett lehet közlekedni. Gázhálózati munkák miatt a megye és a Péter utca egy-egy szakaszán teljes útlezárás van érvényben. Ivóvízhálózati munkák kezdődnek hétfőn a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávjánál. A helyszínen szintén teljes útzár lesz érvényben augusztus végéig. A meteorológusok előrejelzései szerint szombaton napos gomoly felhős időre számíthatunk, az ország nagy részén nem várható csapadék. Többfelé élénk lesz a jellemzően északnyugati szél. Kora reggel 17, napközben maximum 32 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Friss hírek, információk legközelebb 6-kor. Anni, neked köszönöm, találkozunk holnap a Besten. Én viszont még maradok és játszom a dalokat megállás, megszakítás mentesen, a 90-es évektől egészen napjainkig válogatva. Hallható lesz majd többek között Sheryl Crow, előtte zenél a Daxos, Barbara Streisand.
0: 101.7 Best FM.

0: legjobb zenék.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

a legjobb zenék. Ez a Szent Egyhét Best FM. A Villányi Rozé Fesztiválon hamarosan 6 órakor kezdődik a hangolódás DJ Pepével, 20 óra 30-tól a színpadon Bájarex, valamint a Slep, 22 óra 30-tól Regálili, 23:30-kor kezd Pixa, majd pedig folytatja a bulit DJ Pepe. Holnap délután 4 órakor kezdődik a hangolódás, szintén DJ Pepével, 20 óra 30-kor fellép a BSV, 22 órától Lotfi Begi, őt követi éjféltől Wilcox, majd pedig ismételten DJ Pepe. És ugyan rendezvényre hogyan érdemes öltözködni? Azon kívül, hogy rózsaszínben, hamarosan elmondom, mert hogy érkeznek az időjárás legfrissebb hírei, de addig is folytatódik a zenei maraton a Spice Girls dalával, szól a Viva Forever, a Best FM-en.

A legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM. Jönnek már is az időjárás legfrissebb híreim, ma már nem kell csapadékra számítani, ez mindenféleképpen jó hír. Egyébként az éjszakai órákban 14-16 fokra készülhetünk, míg holnap napközben a 32-33 a jellemző, délután feltámad a szél, és jöhetnek kisebb záporok, zivatarok. Vasárnap és hétfőn 29-30 fok lesz, míg kedden 33, és a jövő hét második felében visszatér a nagybetűs kánikula 34-36-os csúcsokkal. Az időjárás hírei után rövidesen velünk lesz a Black Eyed Peas, előtte Dear Henny.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
3: Programajánló a Best FM-en. Villányi Rozé Fesztivál július 10-én és 11-én. Ott lesz Bány Alex a Schleppel, fellép a BSV és a Geng, csak úgy, mint Regál Lili és Lótfi Begi. Bővebb információ és jegyek villany.hu. A Pécsi Nyári Színház keretében július 11-én délután 5 órakor a Bóbita Báb Színház szabadtéri színpadán fellép a Szegedi Kövér Béla Báb Színház a Rózsa Sándor Tréfája című előadással. Bővebb információ pécsinyáriszínház.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
4: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécsett a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik. De nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hurra látogatóközpontban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszepti Hurra látogatóközpontban.
3: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Ez a 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Best FM.
5: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék.
6: Hírek a Best FM-en. Rendőrök védik majd a vagyonvisszaszerzési hivatal vezetőit. Újabb lélektani határ alatt az ország lélekszáma. A gripenek is parádéznak holnap Budapesten az altisztavatáson. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. A kormány benyújtotta az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. Eszerint a szervezet minden szükséges költségvetési forrást és jogi felhatalmazást megkap munkájához, amit a kormánytól függetlenül végez, csak a parlamentnek kell beszámolnia. Vezetőjét, 4 elnök helyettesét az országgyűlés választja, és különleges rendőri védelem alatt állnak majd mentelmi joggal. A miniszterelnökség szerint legalább 30 ezer milliárd forint vándorolt korrupciós bűnök és jogellenes ügyletek során az államtól magánzsebekbe az elmúlt 2 évtizedben. A cél, hogy ebből minél többet visszaszerezzen a hivatal. Miközben a világ számos térségében aggasztó méreteket ölt a túlnépesedés, itthon épp ellenkező a helyzet, több mint 40 éve folyamatosan fogyunk. Többek között erről beszélt rádiónknak a népesedési világnap kapcsán Kovács Marcell, a Központi Statisztikai Hivatal demográfiai statisztikai főosztályának vezetője.
7: 9.488.000 Magyarországnak a lakossága. Ennek a fő oka a mérsékelt és egyre csökkenő gyermekszám. A gyermekvállalási korban lévő nők száma évről évre csökkent. A nők egyre később vállalják az első gyermeküket. Most már 29,5 év ez az életkor.
6: Altiszteket avat holnap a Magyar Honvédség. Minden eddiginél többen, csaknem 500-an tesznek ünnepélyes esküt Budapesten a Hősök terén. 9 órakor kezdődik a nyilvános ünnepség, amelyet légi tisztelg is kísér. Úgynevezett díszelgő áthúzást hajtanak végre a helyszín felett a légierő gripenjei és helikopterei. Az altisztavatás után az érdeklődők megnézhetik a Honvédség új eszközparkjának jó néhány darabját, például a Gidrán páncélozott járművet és a Leopárd harckocsit is. Régi szenvedélyével új szerepkörben mutatkozik be Anthony Hopkins, a 88 éves Oscar-díjas színész saját zeneműveiből készített albumot augusztusban jelenik meg. Az első kislemezből ízelítő már elérhető. A filmes legenda elmondta, egész életében komponált, több darabját még kezdő színészként alkotta. Éjszaka derült lesz az ég, délnyugaton és északkeleten egy-egy záporral 10-16 fok valószínű hajnalban. Sok napsütést ígér a szombat, de azért felhők is lesznek az égen. Legfeljebb jelentéktelen záporok zavarhatják meg a 28-33 fokos csúcsot. A meteorológusok legfrissebb előrejelzése szerint a vasárnap is hasonló időt hozhat országszerte. Talán már több felhővel és több felé lehet egy-egy zápor. 30 fok körül alakulnak majd a maximumok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
8: A mai Night Shift extrában, hiszen péntek van, tehát ezt gondolom senkinek nem kell mondani, funkizunk, akárcsak keddenként, úgyhogy akárcsak keddenként hangja csatlakozik hozzám majd héttől, addig pedig én, White Boy, a következő órában a Night Shift lemezjátszói mögött.
0: Best FM, a legjobb zenék mixben.

és Instagramon is. Akit pedig nem csak mi nácsiktesek, hanem a konkrét Best FM érdekel, most hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instagram és Facebookon így vagyunk fent, 0620-55-55-155 Viber és SMS számunk, és infókukat bestfmbudapest.hu az e-mail címünk.

Nem lehet elégszer elmondani, tessék feliratkozni a Mixcloud profilomra, mixcloud.com/DJ Whiteboy, mert akkor nem kell folyamatosan figyelni itt adásban, hogy én szólok, hogy töltöttem-e fel új mixeket vagy sem. Hogyha kerültek fel új mixek a profilomra, akkor azonnal jön az értesítés a telefonra.

0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: És akkor még egy óra funky, de már nem velem, hanem hangjával a lemezjátszók mögött. 7-8-ig öpörgeti a legjobb funky zenéket itt a Best FM, a Night Shift második órájában.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Programajánló a Best FM-en. Villányi Rozé Fesztivál július 10-én és 11-én. Ott lesz Bány Alex a Schleppel, fellép a BSV és a Geng, csak úgy, mint Regán Lili és Lótfi Begi. Bővebb információ és jegyek villany.hu. A Pécsi Nyári Színház keretében július 11-én délután 5 órakor a Bóbita Báb Színház szabadtéri színpadán fellép a Szegedi Kövér Béla Báb Színház a Rózsa Sándor Tréfája című előadással. Bővebb információ pécsinyáriszínház.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
2: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik, de nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hóra látogató központban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszepti Hóra látogató központban.
1: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Ez a 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
3: 2000 milliárd forintból fejleszthetik a közösségi közlekedést. Levágta a nyomkövetőt, mégsem jutott messzire a díler. Jön a cirkuszok éjszakája.
4: Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok.
3: A vasút lehet a legnagyobb nyertese az uniós pénzek érkezésének, állítja a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid a vasutasnap tisztavatóján azt mondta, a következő években csaknem 2000 milliárd forint juthat a közösségi közlekedés fejlesztésére. Hozzátette, hosszú távú korszerűsítési programban gondolkodnak, és ehhez nagy szükség van a MÁV megújulására is. A következő időszak feladatai közül kiemelte többek között az állomás és infrastruktúra fejlesztési beruházások megszervezését, valamint a HÉV és az Intercity flotta cseréjét. Lezárult az első kötelező kiberbiztonsági audit. Egy uniós szabályozás alapján több mint 2500 vállalkozásnak kellett igazolnia, hogy informatikai rendszerei megfelelnek az előírásoknak. A felügyeleti hatóság szerint az érintettek többsége időben elvégezte feladatát, ugyanakkor jó néhány szervezet még a bejelentkezési kötelezettségének sem tette leget. A mulasztók akár 150 milliós bírságra is számíthatnak. Elkapták a rendőrök azt a győrteleki férfit, aki levágta magáról a nyomkövetőt, majd elszökött a bűnügyi felügyelet elől. A kábítószerkereskedelem miatt elítéltettes felkerült a rendőrség top 50-es körözési listájára. A nyomozók végül gyorsan megtalálták, egy budapesti lakásban húzta meg magát. Most már fogolyszökésért is felelnie kell. Holnap lesz a cirkuszok éjszakája, számos extra produkcióval várják a közönséget. A cirkusz reneszánszát éli egyre népszerűbb a családok és a fiatalok körében egyaránt, mondta rádiónknak Fekete Péter, a fővárosi nagy cirkusz főigazgatója.
5: Az összes cirkusz megmutatja, amit csak tud. Feltupírozza, felturbozza, felerősíti a meglévő műsorát, és egy egész éjszakán át tartó műsorra várja a közönséget, amely valódi ünneppé varázsolja ezt a napot. De az emberi erővel megvalósítható csoda, amit a cirkusz tud nyújtani, ahol legyőzzük a gravitációt, ahol átmegyünk a kötélen, ahol megtartjuk egymást a levegőben, ettől leválott a cirkuszművészet az elmúlt időszakban ilyen trendivé.
3: Éjszaka derült lesz az ég, délnyugaton és északkeleten egy-egy záporral, 10-16 fok valószínű hajnalban. Sok napsütést ígér a szombat, de azért felhők is lesznek az égen. Legfeljebb jelentéktelen záporok zavarhatják meg a 28-33 fokos csúcsot. A meteorológusok legfrissebb előrejelzése szerint a vasárnap is hasonló időt hozhat országszerte, talán már több felhővel és több felé lehet egy-egy zápor. 30 fok körül alakulnak majd a maximumok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
6: És most, hogy így a nyári szünetnek most már lassan a felén túl vagyunk, hogy érzed, még mindig annyira boldogan nyilatkozol erről, mint
7: abszolút.
6: Pár műsorral ezelőtt?
7: Én nagyon szeretem a gyermekeimet.
6: De ez nem az, ez nekem se kérdés. De azért legyünk már reálisak.
7: Jó, persze, hát persze az ember, hát már nem úgy gondolok a nyári szünetre, mint annál.
6: Ugye?
7: Igen.
6: Most, abszolút. Igen, tehát,
7: abszolút.
6: Jó van. Na, Night Shift Extra, még egy órán keresztül. Hangya lemez játszok mögött, ezt már szedtem az előző 6 percben, és kiderülhetett, ugye, hogy funky lesz a menü a mai napon, úgyhogy keddi rezidensünk Hangya veszi át az irányítást, 8 pakolja a lemezeket itt a Besten.
0: A legjobb zené.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: És akkor már ezt a nyári szünet témát folytatjuk. Nyaralás? Idén?
2: Igen, lesz.
1: Belföld.
2: Maradunk a Balatonon, és úgy gondoltam, hogy most nem a parton terítem le a pogrócot, hanem már
1: a vízben.
2: A mederben.
1: Nem, a Balaton is ennyire tré? Mert hát a velencei tavat, azt tudom, hogy az konkrétan ott most
2: hát az...
1: a hajók port vetnek.
2: De igen. Légpárnással lehet közlekedni, mással nem. Szerintem Balcsi, persze. Hát.
1: Jó, ugyanoda a tavaly?
2: Ugyanoda, az bevált.
1: Másik csüske.
2: Kisgyerekekkel a déli part, tudod.
1: Jó, és ez persze. Úgy, az jó, mert akkor egybe letudsz mindent. Tehát, hogy sétálsz egy 1,5-2 kilométer, hogy mire ne. Víz van, ott egy picikét úszol. Vízibicikli, és akkor gyakorlatilag ez ilyen modern triatlon.
2: Igen.
1: Úszás, futás.
2: Ha viszünk biciklit, nem kell bérelni vízibiciklit, mert szerintem egy hagyományos biciklivel be tudsz tekerni első 2 kilométerre.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ Hangya.
1: Na, Hangya! Hát jövő héten vége a foci VB-nek.
2: Várjál, mindjárt elmorzsolok egy könycseppet, vagy kettőt, nem is tudom.
1: De mit mondtál? De utána sem számoltam, ez hosszabb volt, mint az olimpia?
2: Hosszabb volt, mint az olimpia, igen.
1: Hát várjál, mikor kezdődött?
2: Azt meg nem mondom, hogy mennyivel, de azt mondom, hogy hosszabb.
1: Hát várjál, júni 11, és ugye jövő hét vasárnap lesz a döntő, az júli 19, hát az egy ilyen...
2: Bő egy hónap.
1: 40 nap.
2: Aha. 40 nap.
1: Mennyi szokott lenni? 3 hét az olimpia?
2: Max.
1: Aztán jó, oké, minden nap van azért az olimpián ezerféle sportág, itt meg aztán már a vége felé.
2: De ezerféle sportág van. És ott fölépítenek egy falut, meg újraépítik a stadiont, meg a infrastruktúrát, meg minden, és...
1: Értem. És?
2: Na mindegy.
1: Fejtsd ki.
2: Hát, hogy többet érdemel szerintem hosszra.
1: Jó, az olimpia.
2: Igen, szerintem úgy elmehetne az egész nyárom, vagy a nyár felében.
1: Igen, de ez viszont figyelj, ez viszont 10 000 csak sport, hát csak sportolóból 10 000. Nem hiszem, hogy most nem számolom össze, hogy focistából az mennyi, de... De persze.
2: Nem tudom, sportpolitikailag, meg
1: gazdaságilag.
2: Persze, gazdaságilag. Most nyilván én ez laikus vagyok, de mint fogyasztó, mint lelkes sportkedvelő, kivéve a focit. De nem egyébként. Szeretem a focit. Szeretem a focit.
1: Na, egyébként csak annyit akartam, hogy nézni fogod az jövő hétvégén a döntőt.
2: Persze, biztos, hogy megnézem.
1: Jó van akkor.
2: Legalábbis tudod, kipróbáljam a projektoromat.
1: Ja, tényleg.

0: mama used to be a role model.
1: Best FM, a legjobb zenék mix

0: Ez a Night Shift minden kedden DJ hangjával és a legjobb funky zenékkel a Best FM-en.
1: Nagyon szépen köszönjük akkor a mai extrát. Akkor egy hét múlva, de hogy egy hét múlva, kevesebb, mint egy hét múlva, jövő hét kedden. Jó. Itt jó, leszek. Várom vissza, szokott időben, szokott helyen, funkival.
2: Itt leszek.
1: Tök kösz. Hello.
2: Sziasztok.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Elfogadták Brüsszelben a magyar helyreállítási tervet. Itt a buli szezon a túlívás a legnagyobb veszély. Igazoltatás közben gázoltak el egy rendőrt Tolnában.
2: Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok.
1: Az Európai Unió gazdasági és pénzügyi tanácsa elfogadta Magyarország módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét. Ez szerint 6,5 milliárd euró visszanemtérítendő támogatásra, valamint 3,5 milliárd euró kedvezményes hitelre leszünk jogosultak az év végéig. A csomag része az, hogy csatlakozunk az Európai Ügyészséghez, megerősítjük a korrupció ellenes intézkedéseket és az igazságszolgáltatás függetlenségét. A kifizetések csak akkor érkeznek meg, ha teljesítjük a vállalt feltételeket. Itt a fesztivál szezon, a felelős bulizásra hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Arra kéri különösen a fiatalokat, hogy figyeljenek egymásra, és legyenek óvatosak az alkohollal. Részletek Simics Ritától, az egészségfejlesztési osztály vezetőjétől.
3: Nagyon hamar rossz irányba fordulhat a fesztiválozás hangulata, hogyha túltolják az alkoholfogyasztást. Az alkohol dehidratál, tehát emellé mindenképpen kell folyadékot fogyasztani, ez pedig legyen a víz. Még egy fontos kérdés van az alkohollal kapcsolatban, az alkohol és az energiaital az együtt olyan, mint hogyha gázra és fékre lépnénk együttesen, hogy nagyon kellemetlen helyzeteket tud kialakítani.
1: Elgázoltak egy rendőrt tegnap késő este Tolnában Kaposszecsőn. A tettes a települést átszelő utcában igazoltatás közben ütötte el a járőrt. Tudják ki ő, egy csikós töttősi férfiról van szó. A rendőrség 500 ezer forint nyomra vezetői díjat ajánlott annak, aki érdemi információval szolgál a gyanúsított felkutatásához. A Kaposvári Regionális Nyomozóügyészség hivatalos személy ellen elkövetett emberölés kísérletének gyanúja miatt indított eljárást. Új hazai fejlesztés segítheti a koraszülött babák ellátását. A Hunren és a Semmelweis Egyetem mesterséges intelligenciával működő kamerarendszere vezetékek és érzékelők nélkül figyeli a csecsemők testhelyzetét, mozgását az inkubátorban. A rendszer képes megkülönböztetni a természetes mozgásokat a rendellenességre utaló jelektől. Így segítheti az orvosokat a korai felismerésben és a megfelelő ellátásban. Éjszaka derült lesz az ég, délnyugaton és északkeleten egy-egy záporral, 10-16 fok valószínű hajnalban. Sok napsütést ígér a szombat, de azért felhők is lesznek az égen. Legfeljebb jelentéktelen záporok zavarhatják meg a 28-33 fokos csúcsot. A meteorológusok legfrissebb előrejelzése szerint a vasárnap is hasonló időt hozhat országszerte, talán már több felhővel és több felé lehet egy-egy zápor. 30 fok körül alakulnak majd a maximumok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
5: Császár Előd és Nika tiltott szerelmet, az Art Avenue pedig csak azért is szerelmet hoz majd a következő órában. Mindeközben Rúzsa Magdának és Szakács Gergőnek kék a szíve, James Bluntnak pedig olyan, mint egy hatalmas tábortűz. A Bonfire Heart is jön majd 8 és 9 között itt a Besten. Ezt az órát Robbie Williams indítja, Kylie Minogue és a Kidzel.
4: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Best FM, a legjobb zenék. A most érkező Leila Kay szerint legelső albumának kellett volna megnyerni azt a svéd zenei díjat, amit aztán végül nem az ő albuma nyert. És hát, hogy kifejezze csalódottságát, felment a színpadra, és nemes egyfőséggel odatrössentett. Ez is egy vélemény. Jön a Got to Get!

Best FM a legjobb zenék. Több mint egy éve, tavaly január 30-án lépett fel utoljára élőben a Red Hot Chili Peppers, akkor ugye a Los Angeles-i tűzvész károsultjának megsegítésére szervezett koncerten játszottak két dalt. Akkor a csapat dobosa Chad Smith úgy nyilatkozott, hogy a 25-ös esztendőt szövegírással és dalszerzéssel szeretnék tölteni. Nem tudom, hogy ez sikerült-e, minden esetre idénre nem jöttek hírek azzal kapcsolatban, hogy jelenne meg új Red Hot Chili Peppers album. Hát ha csak nem Flea szóló albumát nem számítjuk ide, ami március 27-én jelent meg. Jön a Red Hot Chili Peppers, és az Under the Bridge.

Best FM a legjobb zenék. Jennifer Lopez második albumának második kislemeze érkezik, ami pontosan 25 évvel ezelőtt jelent meg. Szóval igen, negyed évszázados a most érkező dal.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék minden nap, minden nap.
1: Mondd, hogy lehet, hogy lesz bűn egy szerelem.

Best FM, a legjobb zenék, 25 évnyi karrier, amit az első kislemez megjelenésétől számítanak, és megkerülhetetlen jelenlét hosszú éveken keresztül a könnyű zenében. Jelentsen ez bármit is, de azért érezzük, hogy Justin Timberlake-nek ez azért megvan. Jövőre, 2027-ben pedig meg lesz ez a bizonyos 25 évnyi karrier is, már ami a szóló karrierét illeti, úgyhogy a rajongók már most elkezdtek kampányolni, hogy esetleg a jövő évben ő is bekerüljön a rock and roll hírességek csarnokába. Jön ő, Justin Timberlake és a Rock Your Body.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Mentelmi joga lesz a vagyonvédelmi hivatal vezetőjének. 9,5 millió alatt tovább fogy az ország. Eltűnt a víz a franciák leghosszabb folyójából. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. A kormány benyújtotta az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. E szerint a szervezet minden szükséges költségvetési forrást és jogi felhatalmazást megkap munkájához, amit a kormánytól függetlenül végez, csak a parlamentnek kell beszámolnia. Vezetőjét, 4 elnök helyettesét az országgyűlés választja, és különleges rendőri védelem alatt állnak majd mentelmi joggal. A miniszterelnökség szerint legalább 30 000 milliárd forint vándorolt korrupciós bűnök és jogellenes ügyletek során az államtól magánzsebekbe az elmúlt 2 évtizedben. A cél, hogy ebből minél többet visszaszerezzen a hivatal. Miközben a világ számos térségében aggasztó méreteket ölt a túlnépesedés, itthon épp ellenkező a helyzet, több mint 40 éve folyamatosan fogyunk. Többek között erről beszélt rádiónknak a népesedési világnap kapcsán Kovács Marcell, a Központi Statisztikai Hivatal Demográfiai Statisztikai Főosztályának vezetője.
2: 9.488.000 Magyarországnak a lakossága. Ennek a fő oka a mérsékelt és egyre csökkenő gyermekszám. A gyermekvállalási korban lévő nők száma évről évre csökkent. A nők egyre később vállalják az első gyermeküket. Most már 29,5 év ez az életkor.
1: Altiszteket avat holnap a Magyar Honvédség. Minden eddiginél többen, csaknem 500-an tesznek ünnepélyes esküt Budapesten a Hősök terén. 9 órakor kezdődik a nyilvános ünnepség, amelyet légi tisztelgés kísér. Úgynevezett díszelgő áthúzást hajtanak végre a helyszín felett a légierő gripenjei és helikopterei. Az altisztavatás után az érdeklődők megnézhetik a Honvédség új eszközparkjának jó néhány darabját, például a Gidrán páncélozott járművet és a Leopárd harckocsit is. Komoly bajban van Franciaország leghosszabb folyója. A tartós hőség és az aszály miatt a Loire egyes szakaszain homokpadok bukkantak elő, néhol alig maradt víz a mederben. Több térségben vízkorlátozást vezettek be. A hőség miatt az elmúlt hetekben számos helyen erdőtüzek is pusztítottak Franciaországban. Éjszaka derült lesz az ég, délnyugaton és északkeleten egy-egy záporral, 10-16 fok valószínű hajnalban. Sok napsütést ígér a szombat, de azért felhők is lesznek az égen. Legfeljebb jelentéktelen záporok zavarhatják meg a 28-33 fokos csúcsot. A meteorológusok legfrissebb előrejelzése szerint a vasárnap is hasonló időt hozhat országszerte, talán már több felhővel és több felé lehet egy-egy zápor. 30 fok körül alakulnak majd a maximumok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Állatok nagy mennyiségben, amelyeknek egy része ráadásul még színben passzol is egymáshoz, hogy pontosan mire gondolok. A fehér holló jön majd Horváth Tamástól, azt követi majd a hófehér jaguár Körtisztől és Péli Barnától, és aztán még jön egy csomó kutya, akikről nem tudjuk, hogy ki engedte ki őket. Who let the dogs out? A Bahaman is jön.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

Múlt években azért voltak balhéi, verekedés egy étteremben, és a többi mentségére szóljon, hogy ő már azelőtt is ilyen gengszterbe nyomta, hogy híres lett volna. Olyannyira, hogy például azért nem tudta rendesen megünnepelni, amikor ez a dal felkerült az amerikai lista élére, mert éppen börtönben volt tiltott fegyverviselésért. Jön a Return of the Mac, itt a Best Damn.

Best FM a legjobb zenek, nem tudták már tovább húzni, úgyhogy május 1-én Prez Michel bevonult a börtönbe, hogy elkezdje letölteni börtönbüntetését. Az ügyvédek még mindig dolgoznak rajta, hogy ebből a 14 évből valamennyit lefaragjanak. Jön a Gettő Superstar!

Best FM a legjobb zenék, a Spice Girls-ből Melanie Seed Sporty Spice-ként is szokták ugye emlegetni, és ebből a sportosságából semmit nem veszített az évek alatt, bomba formában van, és valószínűleg ennek köszönhető az is, hogy elképesztő energiával veti majd bele magát a világ körüli turnéjába. Szeptember elejétől egészen november végéig szó szerint körbeutazza a világot. Ausztrália, Európa, Amerika, még Tokióba is ellátogat. Jön az I Turn To You itt a Best FM a legjobb zenék között.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Rábólintottak, Magyarország csatlakozik az európai ügyészséghez. Több cég is elbújt a kiberaudit elől. Levágta magáról a nyomkövetőt, Pesten kapták el a dílert. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. A vasút lehet a legnagyobb nyertese az uniós pénzek érkezésének, állítja a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a vasutasnap tisztavatóján azt mondta, a következő években csaknem 2000 milliárd forint juthat a közösségi közlekedés fejlesztésére. Hozzátette, hosszú távú korszerűsítési programban gondolkodnak, és ehhez nagy szükség van a MÁV megújulására is. A következő időszak feladatai közül kiemelte többek között az állomás és infrastruktúra fejlesztését, beruházások megszervezését, valamint a hév és az Intercity flotta cseréjét. Magyarország csatlakozik az európai ügyészséghez, miután az Európai Bizottság elfogadta az erről szóló határozatot. Mindez 20 nappal azután lép hatályba, hogy kihirdették az uniós közlönyben. Ezt követően a magyar hatóságoknak 3 jelöltet kell állítaniuk a magyar-európai ügyészi tisztségre. Közülük az uniós tagállamok kormányait tömörítő tanács nevez ki egyet, egy független szakértői testület véleményének kikérése után. Az európai ügyészség feladata az unió költségvetését érintő csalások, korrupciós ügyek és más pénzügyi bűncselekmények kivizsgálása és, ha szükséges, büntetőeljárások megindítása. Lezárult az első kötelező kiberbiztonsági audit. Egy uniós szabályozás alapján több mint 2500 vállalkozásnak kellett igazolnia, hogy informatikai rendszerei megfelelnek az előírásoknak. A felügyeleti hatóság szerint az érintettek többsége időben elvégezte feladatát, ugyanakkor jó néhány szervezet még a bejelentkezési kötelezettségének sem tett eleget. A mulasztók akár 150 milliós bírságra is számíthatnak. Elkapták a rendőrök azt a győrteleki férfit, aki levágta magáról a nyomkövetőt, majd elszökött a bűnügyi felügyelet elől. Kábítószerkereskedelem miatt került bajba, és a szökés után felkerült a top 50-es körözési listára. A szabolcsi rendőrök felderítő osztályának nyomozói rövid időn belül kiderítették, hogy a férfi Budapest 8. kerületének egyik lakásában rejtőzik. Lecsaptak rá, aztán kezdeményezték letartóztatását. Éjszaka derült lesz az ég, délnyugaton és északkeleten egy-egy záporral, 10-16 fok valószínű hajnalban. Sok napsütést ígér a szombat, de azért felhők is lesznek az égen. Legfeljebb jelentéktelen záporok zavarhatják meg a 28-33 fokos csúcsot. A meteorológusok legfrissebb előrejelzése szerint a vasárnap is hasonló időt hozhat országszerte, talán már több felhővel és több felé lehet egy-egy zápor. 30 fok körül alakulnak majd a maximumok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Seal július 30, Lenny Kravitz pedig augusztus 2-a. Ebben a sorrendben érkeznek majd Budapestre koncertet adni az előbb említett sztárok, viszont nálunk a következő órában pont fordítva jönnek majd. Először Lenny Kravitz érkezik a The Chamber-re, majd nem sokkal utána itt lesz Seal az Amazing-gel a Best-en.
0: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

Best FM a legjobb zenék. 25 novemberre után idén márciusban is egy elképesztő koncertet hozott tető alá Crystal Waters. Robin S-szel, Sissy Penistonnal, Barbara Tuckerrel, Ultra Nate-val, Inaya Day-jel, Byron Stingley-vel és Dwayne Hardennel együtt a legnagyobb ezredfordulós house klasszikusokat adták elő élőben szimfonikus zenekar kíséretében. Nagyon-nagyon remélem, hogy ez csak nem egy ilyen évente egyszerű és mondhatni megismételhetetlen koncertsorozat lesz majd. 100% Pure Love, jön Crystal Waters, itt a Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Kikerültek azok a testkamerás felvételek, amelyek még akkor készültek, amikor a rendőrök márciusban Britney Spears-t igazoltatták. És hát a befolyásoltság alatt volán mögé ülő énekesnő most a felvételekből kiderül, hogy megpróbált egy picikét befolyásolni a rendőröket, mondta, hogy lehet hozzá menni medencézni a kertben, meg nagyon szívesen főz nekik lazányét. Végül aztán maradtak a hivatalos útvonalnál, amiből $571 büntetés, illetve elfogulás. Jön a Stronger itt a Best FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Mondhatni, ez most már napi szinten téma évek óta, de minden évben ezen a napon egy picikét többet beszélnek a tudósok és a szakértők arról, hogy jó lenne leválni a fosszilis energiahordozókról, és új megújuló energiaforrásokat találni magunknak. 2006 óta ezen a napon, július 10-én van a globális energiafüggetlenség napja.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy.

Best of a legjobb zenék. Régen még olyat is csinált a Simply Red, hogy a koncert végeztével kifelé menet az ember egy pendrive-on megvásárolhatta az aznapi koncert teljes hanganyagát. Most visszatértek a régi formulához, és a tavaly véget ért világkörüli turnéjuk chilei állomásán rögzített koncertet lehet a létező összes formátumban megvásárolni. Jön a Simply Red és a Fairground.

Best of a legjobb zenék, pont úgy, mint az Everything But The Girl és a Missing esetében azért itt is illik megjegyezni, hogy ez nem az eredeti verzió, de mindenki ezt ismeri, és ez egy producernek köszönhető, ami az Everything But The Girl-nél volt Todd Terry, az a Molokónál Boris Dugos, jön a Sing It Back.

Best of a legjobb zenék, zárom a pénteket, és ezzel a lendülettel indítom is a hétvégét. Szombaton is, és vasárnap is jövünk 220 percnyi mixel. Szombaton hip-hop és R&B, Slim Fit fog majd hozzám csatlakozni, vasárnap pedig Chill, Lounge és Deep House, akkor majd DJ Németi mellettem a lemezjátszók mögött. A Black Eyed Peas, én pedig megyek, jó éjszakát!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.